Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

che stai a confermare.

0: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Többen, nekem örök kirácsolod az éremben.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik, a cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátette, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is.

A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukás tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a ferencvárosi TC serdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ukródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátette, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is. Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csaknem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását, és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét

nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adta koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán, Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról. Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körösi Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Géci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Hát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
1: A legkisebbeket szólítja meg a Napsugár Báb Színház. Háromnapos utcazenei fesztivál pesdíti fel Békés Csaba belvárosát. Bibliai teológiai előadás sorozat indul. Megmentették a gyomaendrődi gólyafészek lakóit. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Napsugár Báb Színház ezúttal kifejezetten a legkisebbeknek készített előadást, a Négy kézláb című baba előadást május utolsó szombatján, vagyis a mai napon mutatják be. A csütörtöki sajtónyilvános főpróbán Góbi Rita rendező koreográfus arról beszélt a beol.hu-nak, hogy az előadásban a szereplők szinte kizárólag tánccal és mozgással kommunikálnak a közönséggel, mert ez az ember legősibb kifejezés módja. Hangsúlyozta, hogy a gyermekek is először mozogni tanulnak, és csak később kezdenek beszélni. Elmondta, hogy a darab az élet kezdetét idézi meg, a születést, a test felfedezését, majd a találkozást egy játszótárssal, akivel közösen minden élmény más, mint egyedül. A történet két mesebeli figurára épül, akik kizárólag a Napsugár Báb Színház világában léteznek, és különleges, életre szóló barátság köti össze őket. A próba folyamatokról Cumbil Emőke és Gyarmati Éva báb színészek számoltak be. Elmondták, hogy sokféle megoldással kísérleteztek, és fizikailag is fel kellett készülniük a mozgásra épülő előadásra. Kiemelték, hogy bár régóta ismerik egymást és jó barátok, most először játszanak ketten egy teljes darabban, ami intenzív figyelmet igényelt, de nagy örömet is adott számukra. Különlegesség, hogy minden előadás után a gyerekek találkozhatnak a két figurával, leülhetnek velük játszani, lerajzolhatják őket, vagy akár közös fotót is készíthetnek. A Négy kézláb című baba előadás május 30-án szombaton 16 órakor kezdődik. Harmadik alkalommal töltik meg zenészek Békés Csaba utcáit. Elindult a Békés Csabai utcazene fesztivál, amely a csütörtöki 0. nappal kezdődött a csabai rendezvénypajtában. Pénteken és szombaton pedig már 5 belvárosi helyszínen szólnak a koncertek. A rendezvényt csütörtökön délután nyitották meg, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a háromnapos programsorozat. A részletekről a két főszervező Kovács Ákos és Szenes Patrik beszélt. Kovács Ákos elmondta, hogy az első évben még egy napos volt a fesztivál, tavaly már két naposra bővült, idén pedig 3 napig tart, ami szerinte jól mutatja a növekvő érdeklődést. Céljuk továbbra is, hogy a békés csabaiak és a megye lakói ingyen, anyagi kötöttségek nélkül élvezhessék a minőségi élőzenét. Szenes Patrik a programokról szólva kiemelte, a csütörtöki napaféle bemelegítés volt a hétvégére. A rendezvény pajtában két színpadon fél órás váltásban lépnek fel a fesztivál zenekarai délután 5:30-tól egészen éjfélig. A pénteki és szombati napokon a Korzótértől a Jókai Színházig 5 helyszínen szól a zene. A Korzó téren, az Octopus Clubnál, a Bonita Bistrónál, a Borozónál, a Félegyházi Piknikségnél és a Művész Kávéháznál. A zenekarok pénteken 17 órától szombaton pedig 14 óra után nem sokkal kezdik a fellépéseket, és szombaton 20 óráig tartanak a koncertek. A fesztivál záró eseményét szombaton este 8-tól rendezik, ahol többek között fellép a Békés Csabai Kádár Kolos is, aki korábban a Dal című műsorban szerepelt. A közönség idén szavazhat is a kedvenc zenekarára, aki vásárol valamelyik belvárosi üzletben vagy vendéglátóhelyen pengetőt kap, amelyet a zenekaroknál kihelyezett gitártokokba dobhat. A legtöbb pengetőt gyűjtő formáció nyeri a közönségdíjat, emellett 5 tagú zsűri is értékeli a produkciókat.

0: Let's go.
1: Bibliai teológiai előadás sorozatot indít Békés Csabán a Valórem Tudományos és Művészeti Intézet. Annak főigazgatója, professzor dr. Almási Tibor a 7.tv aktuális című műsorában beszélt a sorozat céljáról és tartalmáról. Elmondta, hogy az emberi élet értéke az evolúció és a kreáció függvényében című előadás arra világít rá, milyen közös pontok és különbségek vannak az evolúció és a teremtés elvei között. Hangsúlyozta, hogy egyik megközelítés sem tekinthető hibátlannak vagy teljesen elvetendőnek, ugyanakkor véleménye szerint a teremtésben való hit nagyobb kapaszkodót adhat az ember számára, hiszen, mint fogalmazott, az evolúció esetében is lényegében hitről beszélünk. Az előadás sorozat az emberi élet különböző szakaszait vizsgálja. Azt, hogy a két elv miként magyarázza az élet létrejöttét, kezdetét, folyamatát és végét. A főigazgató kiemelte, hogy az intézet célja hidat építeni a tudomány, a művészet és a bibliai teológiai gondolkodás között. Olyan témákat szeretnének közérthetően megfogalmazni, amelyekről többnyire csak templomi közegben esik szó, de amelyek a templomon kívül élő érdeklődők számára is fontosak lehetnek. A célközönség kapcsán professzor dr. Almási Tibor hangsúlyozta, hogy elsősorban lelkészeknek, tanároknak, biblia ismeret oktatóknak és a biblia iránt mélyebben érdeklődő értelmiségieknek szeretnének segítséget nyújtani. Olyan tudást kívánnak átadni, amelyet a gyülekezeti szolgálatban idősekkel, gyerekekkel vagy felnőttekkel való foglalkozás során is hasznosítani lehet. Az előadás sorozat alapelve a mély tudományos háttér, a közérthető nyelvezet és az interaktivitás. Az első alkalmat június 6-án tartják a Békés megyei könyvtár épületében. Napok óta figyelték a helyiek és a szakemberek azt a gyomaendrődi fehér gólyafészket, ahol feltűnt, hogy az egyik szülőmadár nem tér vissza. A megfigyelések után végül 3 fiókát és 1 tojást emeltek ki a fészekből, hogy esélyt kapjanak a túlélésre. A Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont arról számolt be közösségi oldalán, hogy lakossági jelzések és a Körösmaros Nemzeti Park szakembereinek segítsége után avatkoztak be. Ilyen helyzetekben különösen fontos a türelem és a többnapos megfigyelés, mert a fehér gólyák akár több kilométerre is eltávolodhatnak a táplálékszerzés közben, így nem lehet azonnal kijelenteni, hogy egy madár végleg eltűnt. A fészekről készült felvételek azonban egyértelművé tették, hogy a 3 fióka közül 2 erősen legyengült, még a 3. jobb állapotban van. A leemelés után azonnal megvizsgálták őket, a 2 kisebb pelyhes nagyon rossz állapotban volt, a 3. erősebbnek bizonyult, de őt is megfigyelés alatt tartják. Az egyetlen tojást keltetőbe helyezték. A mentőközpont pont arra is felhívta a figyelmet, hogyha valaki segítségre szoruló gólyafészket vagy kidobott fiókát talál, értesítse a szakembereket. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a felelős döntéshez sokszor elengedhetetlen a többnapos megfigyelés, mert csak így lehet valóban az állatok érdekét szolgálni. Békés Csaba ad otthont a 3. országos kamionos találkozónak június 12 és 14-e között. A 3-napos rendezvény helyszíne a Békés Csabai repülőtér lesz, ahová a szervezők belföldről és külföldről is több 100 járművet és több 1000 látogatót várnak. A fesztivál programjai között nem csak kamionos bemutatók szerepelnek, jelen lesz Kis Norbert 7-szeres Európa-bajnok kamionversenyző, a Qualisport Dakar csapat, valamint Hartmann Balázs, a Swift Cup Europe versenyzője is. A látogatók erős ember versenyét, kamionhúzó viadalt, honvédségi és rendőrségi bemutatókat láthatnak, emellett szimulátorok és sétarepülési lehetőség is várja majd az érdeklődőket. A rendezvény miatt a repülőtér környékén jelentősen megnövekedett forgalomra kell majd számítani. A 44-es főút repülőtér melletti szakaszán ideiglenes forgalomlassítást vezetnek be, ahol 60 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben, és az út mentén megállni tilos is. A vasárnap a repülőtérre vezető út mindkét oldalán tilos lesz a parkolás, hogy a mentők, rendőrség és tűzoltók akadálytalanul közlekedhessenek, a szabálytalanul hagyott járműveket pedig elszállítják. A találkozó egyik leglátványosabb eleme a kamionos felvonulás lesz, amely június 12-én pénteken este 7 óra után indul a repülőtérről, és Békés Csaba belvárosán halad majd végig. A menet az egyik forgalmi sávot teljes szélességében elfoglalja, a csomópontokban így rendőri irányítás segíti majd a haladást. A járművek várhatóan 21 óra után térnek majd vissza a repülőtérre. 14-én vasárnap délután 4 órától Besenyei Péter műrepülő világbajnok tart majd látványos légi bemutatót a repülőtér légterében. A szervezők előre figyelmeztetik a környéken élőket és látogatókat, hogy a program idején a megszokottnál jóval nagyobb zajterhelésre kell számítani.
0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket. Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részletek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helységben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hulljanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az elébb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még ki sem nyitottuk a könyveket, tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, hogy ezt támogatásuk vényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot, hogy ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását, ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is a Nemzeti Kulturális Alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A Civil Központok Országos Hálózata, az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért, Miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja a beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek-e esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Szervezete is, illetve a Vérellátó Szolgálat és a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés Vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jól társadalmasított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda. Szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig februárban és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagyon jó partnerünk, tehát hogy akár oda-vissza, tehát hogyha mi gyűjtünk adományt, akkor a kiosztásban segítenek, vagy ha nekik van felesleges adományuk, akkor ugye mi az Egyensúly AE Egyesület égisze alatt működünk, tehát nekünk is vannak klienseink, közel 200 kliensnek tudunk eljuttatni adományokat, hogyha ha felajánlják őket.
0: Köszönöm szépen!
3: Én is!
4: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
5: Random game.

Éhes lettem, a tükör így ismer, le nem törölhet.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Jó reggelt és kellemes ébredezést kívánok, ne feledkezzünk el a mai névnaposainkról. Mindenféleképpen köszöntsük a Kármeneket és az Anitákat, kellemes jó reggelt mindenkinek, is boldog névnapot nekik. Indul a mai műsor is.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a reggeli információs magazin műsor, és itt a mai nap indító tippünk is. Próbáljuk ki a mindennapi teendőnk menedzselésére az idődobozolás, vagyis a timeboxing módszerét. A technika lényege, hogy a feladatok elvégzésére nem egy egyszerű listát írunk, hanem fix idősávokat foglalunk le a naptárunkban, például 30 vagy 45 percet, és ez alatt az idő alatt kizárólag az adott dologgal foglalkozunk. Ez jó tanács lehet a nehéz munkanapokra. Ez volt a mai nap indító tipp. Jó reggelt!

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Nézzük a ma születetteket. Ma született Szomori Dezső író, újságíró például. 1869-ben. 1921-ben megszületett Karinthy Ferenc Kossuth Díjas író, drámaíró, dramaturg. Illetve 1924-ben Böszörményi Géza is Kossuth Díjas filmrendező és forgatókönyvíró. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei, most pedig vissza a jó zenékre.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ezt az óránkat zárjuk, de a következő 60 percben is itt vagyok önnel. Hozom a jó zenéket és a reggel lendületét. Rádiózzunk együtt.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Körös Hírcentrum.
3: Közlekedési információ.
5: Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csabának Kígyósi úton gázvezetéket építenek. Aszfaltoznak Körösladány és Dévaványa között, Sarkad és az országhatár között. Ezeken a helyszíneken félpályás az útlezárás. Szabadkígyósan az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
3: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: elleni vallomásaikat. Új felelőse van a hazai állatjóléti területnek, Pompár Ágnes személyében, aki az élő környezetért felelős minisztériumban kapott szerepet. Gajdos László miniszter közösségi oldalán közzétett bejegyzése szerint az új munkatárs több mint 20 éves állatvédelmi és civil szervezeti vezetői tapasztalattal érkezik a tárcához. A miniszter kiemelte, hogy Pompár Ágnes terep tapasztalatai révén közvetlen rálátással bír a magyarországi menhelyi és ebrendészeti rendszer problémáira, így a tudása és a szemléletváltás iránti igénye garancia a kutyák és a macskák helyzetének érezhető javítására. A szolidaritási adó felülvizsgálatára és a hatásköri reformokról szóló egyeztetések megkezdésére kérte Magyar Péter miniszterelnököt 10 megyei jogú város ellenzéki és független polgármestere. Az új költségvetés előkészítése előtt kiadott közös nyilatkozatban a városvezetők emlékeztettek, hogy az elmúlt 16 év állami elvonásai és feladat átadásai miatt az önkormányzati rendszer fenntarthatatlanná vált, a saját források hiánya pedig már a mindennapi közszolgáltatások működtetését veszélyezteti. A polgármesterek hangsúlyozták, hogy a Tisza párt által ígért átláthatóság jegyében érdemi párbeszédet várnak a kormánytól, kiemelve, hogy a települések kivéreztetése ellen korábban már Debrecen és Székesfehérvár fideszes vezetői is szót emeltek.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
1: Időjárás.
4: Jó reggelt! Aracki Zolt, amelyik a Körös Hírcentrum időjárás információival. A délelőtti órákban mindenütt szakadozik, csökken a felhőzet, majd gomoly felhős napos idő várható. Zápor néhol előfordulhat kis eséllyel egy-egy zivatar is. Az északnyugati, majd a délire forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Békés Csaba és Telek-Gerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Körös-Ladány és Dévaványa között, valamint Sarkad és az országhatár között. Ezeken a helyeken félpályás útlezárásra kell számítani. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
5: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazinműsor második órája. Rajtól most el ne feledkezzünk a mai névnaposokról semmiféleképpen. A Kármeneket is, az Anitákat köszönhetjük nekik. Nagyon boldog névnapot. Én pedig indítom ezt az órát is hasznos információkkal és jó zenékkel.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint, valamennyi 500 g-os Barilla tészta 549 forint, míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: 25 év. 25 hét. 25! Mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Itt egy kis érdekesség. A Békés Csabai Jókai Színház az ország legelső állandó vidéki színház épületeként nyitotta meg kapuit, nem tudom, erről hallott-e már. Még 1879-ben, eredetileg Vigadó néven. Az épület neoreneszáns stílusával a mai napig a belváros egyik legmeghatározóbb építészet éköve, amely a története során szinte az összes legendás magyar színész generációt vendégül látta, mert különlegessége, hogy az intézmény ma is úttörő szerepet játszik a digitális színházi technológiák és a modern vizuális effektek hazai adaptálásában. Így a klasszikus darabokat is teljesen egyedi köntösben láthatja a közönség. Ez volt a mai kis érdekességünk, most vissza a zenékhez.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A programajánló támogatója Makó Város Önkormányzatának Városmarketing Irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy vígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?

0: reklámajánlót támogatta. Makó város önkormányzatának városmarketing irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.

0: reklám, termék megjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás információival. A délelőtti órákban mindenütt szakadozik, csökken a felhőzet, majd gomoly felhős napos idő várható. Zápor néhol előfordulhat kis eséllyel, egy-egy zivatar is. Az északnyugati majd a délire forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Az allergiásoknak készültem fontos információkkal, ugyanis magas a pollenszórás ezekben a napokban, hetekben, innentől kezdve a nyár végig, gyakorlatilag szinte végig. Jelenleg a fenyőfélék és a pázsit fűfélék pollenje található meg magas szinten a levegőben. A bodza, az úti fű és a csalánfélék pedig közepes mértékben allergizálnak. Erre nagyon figyeljen. Én pedig hozom a következő jó dalunkat.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csabacenterben, húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
4: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az influenza minden évben sok embert érint, de a megfelelő megelőzéssel jelentősen csökkenthető a fertőzés kockázata és a betegség súlyossága. A megelőzés egyik alapköve a megfelelő higiénia. A gyakori és alapos kézmosás segít eltávolítani a vírusokat, amelyek gyakran a tárgyak felszínén is megmaradnak. Érdemes a szemet, az orrot és a száját elkerülni kézzel, különösen zsúfolt helyeken. A rendszeres szellőztetés szintén fontos, mivel a friss levegő csökkenti a vírusok koncentrációját a zárt térben. Fontos szerepe van az egészséges életmódnak is. A megfelelő alvás, a tápanyagokban gazdag étrend, a rendszeres testmozgás és a stressz csökkentése mind hozzájárulnak az immunrendszer erősítéséhez. Az erősebb védekező képesség pedig segít abban, hogy a szervezet könnyebben megküzdjön a fertőzésekkel. Az influenza szezon idején érdemes kerülni a közeli érintkezést a betegekkel, illetve ha mi magunk vagyunk betegek, maradjunk otthon, hogy megóvjuk környezetünket. A tüsszentést vagy köhögést takarjuk el zsebkendővel vagy a könyökhajlatunkkal, és azonnal mosunk kezet utána. Összességében az influenza megelőzése néhány egyszerű, mindennapi lépéssel is hatékonyan támogatható. A higiénia, az egészséges életmód és a felelősség teljes magatartást együtt jelentik a legerősebb védelmet a vírus ellen.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnapi és a ma kedvencei.
4: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
5: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig a reggeli információs magazin műsor ér most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát. Holnap is jelentkezem. További jó rádiózást.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Lemondott Németh Szilárd a Magyar Birkózók Szövetségének elnöki posztjáról, a szervezet irányítását június 30-áig látja el. A fideszes politikus, aki 2015 óta vezette a szövetséget, döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között már nem tudná hatékonyan képviselni a sportág érdekeit. Németh Szilárd kiemelte, hogy stabil pénzügyi és szakmai helyzetben adja át a szervezetet, amelynek utódjáról tisztújító közgyűlés dönt majd. A politikus távozása illeszkedik a sorba, hiszen a közelmúltban Kósa Lajos, Lázár János és Szűcs Lajos is távozott az általa vezetett sportszövetségek éléről. Idén augusztus 31-ig megszüntetik az összes olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványt, amely nem lát el egyetem fenntartói feladatokat, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben az Európai Bizottság

0: határoztak meg. A Nemzeti Adó és Vámhivatal 2023 és 2025 között több mint 55.400 járművet foglalt le, az elektronikus árverésekből befolyó adóhatósági bevételek pedig folyamatosan növekednek. A Vezess által kikért adatokból kiderült, hogy az elmúlt években a legmagasabb áron elárverezett jármű egy 2020-as Ferrari F8 Tributo volt, amely 135 millió forintért kelt el. A lefoglalt és a ténylegesen eladott autók száma között ezért óriási a különbség, mert a tulajdonosok sokszor időközben kiegyenlítik a tartozásukat.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. A délelőtti órákban mindenütt szakadozik, csökken a felhőzet, majd gomoly felhős, napos idő várható. Zápor néhol előfordulhat, kis eséllyel egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati, majd a délire forduló szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentés támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: rádiója. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
3: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
4: Reklámot hallottak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Békés Csaba és Tele Gerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Körösladány és Dévaványa között, valamint Sarkad és az országhatár között, ezeken a helyeken félpályás útlezárásra kell számítani. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton pedig közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba. Hoppá!

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy vígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
1: Ajánlót támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: Csaba. Csaba. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
2: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok! Arecki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Mindenütt szakadozik, csökken a felhőzet, gomoly felhős napos idő várható. Délután zápor, néhol előfordulhat, kis eséllyel egy-egy zivatar is. Az északnyugati, majd a délire forduló szélhelyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben! Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen áll a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

89, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. június 2-a kedd délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Közel 180 millió forintból valósul meg közösségfejlesztési program a mezőkovácsházai járásban. Ingyenes szakmai képzésekkel várja a felnőtteket a Gyulai Szakképzési Centrum. Internetes csalások miatt emeltek vádat anya és lánya ellen. A szecesszió nyomában Békés vármegye építészeti értékeit mutatta be Bogyinszky Zoltán. Dombegyház nagyközség önkormányzata, Végegyháza község önkormányzata, a Békés vármegyei önkormányzati hivatal és a Kecskeméti Károly Honismereti Közhasznú Egyesület konzorciuma sikeresen pályázott a TOPLUS program helyi humánfejlesztések című felhívására. A fenntartató helyi kulturális közösségfejlesztés a mezőkovácsházai járásban elnevezésű projekt megvalósítására csaknem 180 millió forint visszanem térítendő támogatást nyertek el. A program elsődleges célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának támogatása, valamint a társadalmi befogadás feltételeinek javítása a járás településein. A tervezett közösségi rendezvények és együttműködések a helyi hagyományokra épülnek, erősítve a lakosság identitás tudatát és a közösségi összetartozás érzését, miközben segítik a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját. A projekt gazdák szerint a helyi közösségek megerősítése hozzájárulhat a lakossági elégedettség növekedéséhez, ami hosszabb távon a települések népesség megtartó képességét is javíthatja. A kulturális és közösségfejlesztő programok mellett fontos cél a helyben elérhető szociális alapszolgáltatások ismertségének növelése is. A tájékoztató tevékenységek révén azt szeretnék elérni, hogy a segítségre szorulók, különösen a fogyatékossággal élők, valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg emberek könnyebben hozzáférjenek a számukra rendelkezésre álló szolgáltatásokhoz. A projekt megvalósítása várhatóan 2027. december 31-én zárul. A Gyulai Szakképzési Centrum széleskörű szakmai képzési kínálattal várja a tanulni vágyó felnőtteket. Az intézmény a szépészet, az oktatás, a gépgyártás, az élelmiszergyártás, az idősek és fogyatékos felnőttek gondozása, a fa és bútoripar, a turizmus vendéglátás, az egészségügy, a mezőgazdaság, az építőipar, a gépészet, a kereskedelem, az informatika, valamint a gazdálkodás és menedzsment területén indít képzéseket. A programokba azok jelentkezhetnek, akik megfelelnek az adott szakma vagy szakképesítés előírt bemeneti feltételeinek. Az intézmény minden 16. életévét betöltött érdeklődőt vár ingyenes képzéseire. A központ felhívja a figyelmet arra, hogy a gyorsan változó munkaerőpiacon a folyamatos fejlődés egyre fontosabb szerepet játszik. A képzések lehetőséget kínálnak karrierváltásra, szakmai tudás bővítésére, vagy akár régi célok megvalósítására is. A megújult szakképzési rendszerben az első két szakma, valamint az első szakképesítés megszerzése felnőtt képzési jogviszonyban térítésmentes. A Gyulai Szakképzési Centrum tagintézményeiben felkészült oktatók, korszerű eszközök és rugalmas időbeosztás segíti a tanulást, az órákat jellemzően heti 2-3 alkalommal esti időpontokban vagy hétvégén tartják, az elméleti tananyag jelentős része pedig online formában is elérhető. A korábbi tanulmányok és munkatapasztalatok beszámításával a képzési idő akár jelentősen csökkenthető. A képzések több helyszínen érhetők el, Szarvason a Gyulai Szakképzési Centrum, Székely Mihály Technikum elsősorban a kreatív, alkotó és gondoskodó szakmák iránt érdeklődők számára kínál lehetőségeket. Gyulán a Gyulai Szakképzési Centrum, Harruken János Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium az ipari, a modern, technológiai, az egészségügyi és a vendéglátóipari képzések meghatározó központja, Szeghalmon pedig a Gyulai Szakképzési Centrum, Szigeti Endre Technikum és Szakképzőiskola várja a szakmát tanulni kívánó felnőtteket.

A Békés Csabai járás ügyészség 19 rendbeli csalás miatt emelt vádat egy tiszaigari anya és lánya ellen. A vád szerint a két nő közösségi oldalak apró hirdetési felületein keresztül tévesztette meg a vásárlókat, és így jutott pénzhez. A vádirat szerint az 53 éves anya és 21 éves lánya munkanélküliként nehéz anyagi körülmények között éltek. A család anyagi problémái miatt 2023. decemberében elhatározták, hogy internetes csalásokból próbálnak rendszeres bevételhez jutni. A fiatalabb nő több álprofilt hozott létre egy internetes piactéren, ahol nagyértékű mobiltelefonokat és játékkonzolokat hirdetett eladásra. A hirdetések azonban valótlanok voltak, az árucikkekkel nem rendelkezett. A cél az volt, hogy a vevők előre utalják át a vételárat. A csalások lebonyolításában az anya is közreműködött. Saját, valamint a vele egy háztartásban élő két másik gyermeke bankszámláit bocsátott a lánya rendelkezésére, és ezeket a számlaszámokat adták meg a vásárlóknak a pénzfogadására. A vád szerint a páros 2023. decembere és 2024. júniusa között összesen 19 sértettet károsított meg. Az egyes károk összege 15.000 és 120.000 forint között alakult. A járás ügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás tartása nélkül az ügyiratok alapján hozzon döntést. A vádhatóság mindkét nő esetében próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést, pártfogó felügyelet elrendelését, a bűncselekményekhez használt mobiltelefon elkobzását, valamint a sértettek teljes kárának megtérítését indítványozta. Békés vármegye szecessziós épületeiről tartott előadást a közelmúltban a gyulai fotográfus Bagyinszky Zoltán, a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület, valamint a Békés megyei könyvtár közös rendezvényén. A program házigazdája Mészáros Zsuzsanna, művészettörténész, az egyesület alelnöke volt. Az érdeklődők a könyvtárban megtekinthették a Békés megyei szecessziós épületek című rólap kiállítást is, amelynek anyagát az előadó kutatta, szerkesztette és dokumentálta. A rendezvényen elhangzott, hogy a szecesszió az 1900-as évek elejének egyik meghatározó építészeti stílusa volt, amely számos Békés vármegyei épületen felfedezhető. A példák között szerepelt a Békés Csabai Fábriház és a Vésztői Bagolyvál is. Mészáros Zsuzsanna kiemelte, hogy Bagyinszky Zoltán több mint 30 éve dokumentálja Magyarország és a Kárpát-medence kastélyait, ugyanakkor sokáig hiányérzete volt amiatt, hogy szűkebb hozzájáról, Békés vármegyéről még nem készült átfogó feldolgozás. Ez ösztönözte arra, hogy kiterjedt gyűjtő munkába kezdjen. A fotográfus az előadáson arról beszélt, hogy különleges vonzalmat érez a szecessziós épületek iránt. Megfogalmazása szerint ezek az épületek egyediek és látványosak, ezért könnyű megszeretni őket. Hozzátette, hogy bár a művészettörténeti szakma ritkán használja szép kifejezést, számára ez az egyik legegyszerűbb és legkifejezőbb szó az ilyen alkotások jellemzésére. A rendezvényen szó esett arról,

0: is, hogy június 10-én világszerte megrendezik a Szecesszió világnapját, amelyhez Bagyinszky Zoltán közreműködésével Gyula is csatlakozik. Az előadáson elhangzott, hogy a történelmi források szerint Békés vármegyében az évszázadok során több mint 260 kastély és kúria épült, amelyek közül napjainkra csupán mintegy 200 maradt fenn. A gyulai fotográfusnak eddig 39 kastélyukat bemutató könyve jelent meg. Különleges vasúti látványosság várta az érdeklődőket a gyermeknapi hétvégén Orosházán. A vasútállomásra begördült a hazai vasút történet egyik meghatározó járműve, egy 100 éves motorkocsi, amely számos látogatót vonzott. A retro szerelvény nem csak a vasútbarátok, hanem a családok és az alkalmi érdeklődők figyelmét is felkeltette. A látogatók között voltak, akik fényképet készítettek a különleges motorkocsiról, mások régi utazási élményeiket idézték fel, míg sokan egyszerűen rácsodálkoztak a múltat idéző közlekedési eszközre. A 100 éves vasúti jármű érkezése több kellemes és emlékezetes pillanatot szerzett az érdeklődőknek, és egy kis időre megelevenítette a magyar vasút történetének egy darabját Orosházán. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Főnök, megyünk a vásárba.
3: Milyen vásárba, Micike?
2: Hát, a nyomtatóvásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtatóvásár lenne.
0: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Ez az, Micike, megyünk a nyomtatóvásárba.
0: Reklámot hallottak.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek. Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei. Mégis megyek

0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Csaba Rádió Békés Csabai Napló című délelőtti információs magazin műsorát hallják, a szerkesztővel Géci Adriennel. 2026. június 2-a kedd 11 óra van. A mai műsorunkban az alábbiakról lesz szó. Ellátogatunk a Csabai Szlovák Tájház Pünkösdi rendezvényére, ahol a hagyományőrzés, a gasztronómia és egy különleges könyvbemutató is helyet kapott. Beszámolunk a Békés Csabai Szakképzési Centrum pedagógus napi ünnepségéről, ahol több száz oktató és dolgozó munkáját ismerték el. Vendégünk lesz Juhász Zoltán, a Békés megyei könyvtár igazgatója, akivel az intézmény májusi programjairól beszélgetünk. És itt lesz velünk a stúdióban az Ektomorph két tagja, akik a zenekar 3 évtizedes pályafutásáról és nemzetközi sikereiről mesélnek. Hamarosan kezdünk, maradjanak velünk.
0: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora, a térség legfontosabb heti

0: back. FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A csabai szlovák tájház adott otthont egy pünköst hétfői kulturális és gasztronómiai forgatagnak. A megjelentek nem csak a múlt emlékeivel, hanem a mai napig élő népi hagyományokkal és izgalmas könyvbemutatóval is találkozhattak. Az ünnep elmaradhatatlan részeként a vendégek autentikus helyi szlovák ételeket kóstolhattak meg a délután folyamán. Az eseményen került bemutatásra a Mazellán munkásságát sorra vevő kiadvány is, amelyről Varga Tamás alpolgármester beszélt a megjelenteknek.
3: Aztán nagyon szimbolikus volt, 2013 februárjában a Munkácsi Mihály Múzeum első olyan kiállítása, amit már önkormányzati fenntartásban tártak a Békés Csabainak elég. Tehát 2013 január 1-én a Munkácsi Mihály Múzeum megyétől átkerült a városhoz, és az első kiállítás Mazár László, illetve Dedinszky Vidám Csaba kiállítása volt. Ha valaki esetleg emlékszik, vikkancsot jöttek, hozták az újságot, és én akkor találkoztam igazából először Mazár Lászlóval. Azóta megint csak volt egy csend, egy űr, és párolgott talán egy picit Mazár László. És én ezért köszönöm, hogy újra és újra felmerül az ő személye, az ő munkássága, mert ő egy olyan csabai volt, aki szerette a városát, szerette a csabaiakat. Ez látszódik azokból a karikatúrákból, amit nem bántó, hanem fantasztikus érzékenységgel mutatja be az akkori Csabát. És akkor egyből itt jön a nosztalgia, hogy milyen volt a régi Csaba. És mondjuk, hogyha én visszaemlékezem, akkor hiányzik az, hogy a hármas buszon inkább tótul beszéltek, mint magyarul, hogy a piacon inkább tótul beszéltek, mint magyarul, és ezt a világot is felidézi számomra ez a füzetke, a benne lévő karikatúrák, grafikák, amik egyébként majdnem azt mondom, hogy néprajzi igényességek. Tehát az,

0: megnézni ma valaki, aki a szóbeli töri érettségére készül, és az első világháború utánról szeretné beszélni, akkor ha ezt jól megnézi és elmondja, hogy mit látott a képen, akkor azt, hogy átmenne. Tehát, hogy ez egy fotóban, vagy egy grafikában, egy karikatúrában van sűrítve egy korszak, egy érzés, egy hangulat, túl azon, hogy egyébként számomra nagyon kedves a Schrader-nél Korcsmár Ospár képregény rajzoló figuravilágát is überelni képes szerintem Mazárászló. Ki tudja, hogy mi lett volna, hogyha az első világháborúban szerzett betegsége nem végezve le 1949-ben, és utána még 50 évesen, nagyon fiatalon ment el. Milyen életművet hagyott így itt, hogy 50 év adatot meg neki? Mi lett volna, hogyha még van 20-30-40 év, hova tudott volna Mazárászlót fejlődni, milyen erős lenyomatot tudott volna hagyni a városon, tette ezt így is, hogy fél évszázadot adatott meg neki a földi létről. Szóval Mazárászlót nagyjából röviden egy kiadványról. Kiadvány az számomra mindig is el szoktam mondani, hogy nagyon kedves, azért, mert informatív, közérthető, fantasztikusan szerkesztett, nagyon sok munka van benne. Ahhoz, hogy beleférjen 26 oldalba, 28 oldalba egy életmű képekkel, grafikákkal, azon nagyon sokat kell gondolkodni, a kevesebb, mindig nehezebb, kevesebb mindent elmondani, kiválasztani azokat a képeket, amik nagyon jó. Ez rengeteg munkaóra, úgyhogy én ezúton is köszönöm azoknak, akik ebben részt vettek, hiszen viszonylag is vezetésével az átkép ismét grafikailag nagyot alkotott szerintem. Nagyon örülök annak, hogy megjelenik a kiadványban Hécs Béla bácsi. Sajnos ugye már nincs köztünk, de a helytörténészek, a helyi írók közé így is bekerül a személye. Ez egy apró, különös, nagyon pozitív gesztus. És itt beszélgettük Andrissal, hogy olyan érték teremtődik meg évről évre ezekben a füzetekben, a könyvekben, hogy érdemes lenne majd egyszer egy albumba fűzni, mert az elmondaná nekünk azt, hogy kik vagyunk, milyen a Csabai népére, mi a történetünk, és mi vagy büszkék arra, hogy Csabaiak vagyunk, és olyan kultúránk van, ami páratlan, legyen az a gasztronómia, vagy legyen az a képzőművészet, az irodalom. Ez a Mazár Lászlóról szóló kiadvány alapvetően a képzőművészetet, a pedagógiát, az embert emeli ki, és mutatja be azt, hogy nincs a valiak törvényt. Köszönöm szépen, hogy belevágtátok a fejszéteket ebbe a nem könnyű fába, és egy ilyen fantasztikus alkotás született tulajdonképpen. Várom majd a következőt, és hogyha felkértek, akkor nagy tisztelettel fogom majd köszönteni ezt a kiadványt és a kiadványt majd a forgatókat. Köszönöm szépen!
1: Igen, lesz kiadvány, következő kiadvány, de még maradva egy picit Mazár Lászlónál. Ahogy a képest esetében Mazár László esetében is a kiadványhoz egy kísérő, tehát a kiadvány kísérő kiállítást is összeraktunk, ami tulajdonképpen maga a kiadvány leképeződése, de icipicit nem kiemelte azokat a fókuszokat, amit Tomi is említett a történetben, hogy kik vagyunk, mik vagyunk mi, mert ezek a kiadványok nem turistáknak készülnek, nem nemzetközi könyvfesztiválokra készülnek, ezek nem Csabán kívülre készülnek, hanem ezek, ahogy említetted, tényleg nekünk meséli el csabaiaknak, hogy kik vagyunk. És ez azért fontos szerintem, mert lehetünk büszkék a városra, szerethetjük a Körös csatornát, felnézhetünk a nagy templom tornyára, de ha nem ismerjük a mögöttes háttér tartalmat, akkor ez csak egy üres viszony, ami előbb-utóbb úgy el fog párologni. De ha megtöltjük tartalommal, ha úgy nézünk rá a Körösre, hogy ez 1772-77 között az őseink, a mi őseink ásták ki, mert mindenkinek volt egy icipici szakasz felosztva, és azt vállalta, és önként a nagy templom, az őseink kapták össze a rámadot, és reggel is sorolhatnánk, hogy ezt a várost mi építettük

0: Budapestről, magunknak. Nem a külvilágnak, nem a budapesti turistáknak lett ez komfortos és szép város, nem a New York-i tőzsdepalotában ülőknek lett ez egy szép és élhető hely, hanem magunknak, nekünk. Tulajdonképpen az őseink gondoltak ránk, és kaptunk tőlük a játékba egy csodálatos helyet, ahol leélhetjük az életünket. Na ezt a sok-sok apró történetet, mert minden történet erről szól. Tehát ez az alfája és az omegája minden egyes kiadványnak és minden egyes csabai történetnek, ezt próbáljuk elmesélni nektek. És a kiállítás az pedig tényleg erre az alkalomra, erre a napra épült. Nyilván nem rendelkezünk olyan mind művészi, mind egyéb erőforrása, ami egy látványos és nagy dolgokra elég, de szerintem ezek is szerethetőek a maguk egyszerűségében. És ha már említetted a kiadványt, hogy mi vár ránk jövőre, a kis kiadványok sorában, jövőre nem feltétlenül egy személlyel fogunk foglalkozni, jövőre nem feltétlenül egy történelmi momentummal fogunk foglalkozni, hanem azért elmegyünk egy kicsit szélesebb, nyilván a perspektíva, a szemüveg, amin keresztül vizsgáljuk a témát, az a szlovák, a csabai szlovákság lesz, de a téma az egy sokkal általánosabb, és manapság hiánycikknek számító, térségünkben hiánycikknek számító tárgya lesz ennek a történetnek, az pedig a víz. Azt próbáljuk majd a kiadványban egy 28-32, mindig négyel osztható. Ezt tanultam meg, amikor elkezdtem kiadványokat készíteni, mindig négyel oszthatónak kell lenni az oldalszámnak. Mert a nyomda négy oldalra nyom egyszerre, ugye? Tehát mindig ki kell adni a négyel oszthatóságot. Úgyhogy vagy 32-36-40, de a csabai víz, a Csabjanská voda lesz a téma. Mert egy icipicit nagyobb probléma, úgy látom, hogy nagyobb bajban van a város, mint a csabai szlovákság. Elérkezett egy ilyen történelmi pillanat, ugyanis Békés Csaba a kiszáradás folyamatában van benne. Nem előtte áll, hanem benne vagyunk a város, hát nem akarom kimondani azt a szót, hogy miben vagyunk benne, de ez egy olyan folyamat, egy olyan negatív folyamat, amiben mindnyájan egy icipicivel hozzájárulhatunk. A megfordításához magunkban nem lesz erőnk, de a lelassításához, addig, amíg vagy változik a klíma, vagy észre kap az emberiség, mindnyájan egyes emberek is tehetünk, és tehetek az őseink is. Na ez lesz a legnagyobb varázslat ebben a jövő évi kiadványban, bemutatni, hogy hogyan viszonyultak az őseink a vízhez, és abból a példából merítve, talán tudunk egy kis motivációt kapni mi is, hogy másként tekintsünk a vízre. És ezáltal nyilván nem csak a víz lesz fókuszban, hanem az életmód is. Hiszen ott dől el minden, hogy továbbra is fogyasztani akarunk, és fogyasztani akarunk, és fogyasztani akarunk mindenára, vagy szeretnénk valamit az utódoknak, az előttünk haladó generációnak átadni. Hát meglátjuk. Meglátjuk úgy, hogy ez egy nehéz téma, belevágunk, meglátjuk, hogy ki mit fog belőle, ki nem kisülni, ki folyni, és jövőre fürdőgatjába.
1: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 hét. 25! Mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
1: Több száz oktató, valamint technikai dolgozó ünnepelt együtt a Csaba Parkban, ahol a Békés Csabai Szakképzési Centrum tartott nagyszabású pedagógus napi ünnepséget. Az eseményen a hagyományokhoz híven számos rangos díjat és elismerést is átadtak a centrum kiemelkedő munkatársainak. Mucsi Balázs, a centrum főigazgatója rámutatott. A szakképzés jövőt formáló szerepe miatt a pedagógusok munkája ma fontosabb és esszenciálisabb, mint valaha. Büszkeségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az intézményeik az elmúlt évek eredményei alapján ma már a teljes régió meghatározó oktatási bázisának számítanak.
2: Pedagógus napra gyűltetek össze itt a Csaba Parkban már most hagyományosan. Miért fontos ez a rendezvény a számotokra?
3: Én azt hiszem, hogy azért fontos, hogy egyrészt azokat a pedagógusokat, oktatókat, és nem csupán pedagógusokat, oktatókat, hanem azokat a kollégákat, akik akár a háttérországot megteremtik nekik, a takarító nénik bácsiktól kezdve a portások és sorolhatnám, technikai dolgozókat is elismerjük. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy itt együtt, egyben közel 800 ember jöjjön össze, és érezzék azt, hogy a BSC az valójában egy egységes közösség úgy, hogy nyilván minden iskolának megvan a maga identitása, ez nem is kérdés, de itt bizony mindenki lássa azt, hogy láthassa azt, hogy ezek a kollégák kifejezetten vagy kiemelkedően jól végezték a dolgukat. Egyébként is jó évente egyszer végig gondolni azt, hogy azok az oktatók, pedagógusok, akik a gyermekeinket a mindennapokban lehet, hogy több időt is töltenek el velük, mint szülőként, amennyit tudunk, főleg akkor, hogyha kollégista a diák, ugye több mint 1000 kollégistánk van itt a szakképzési centrumban, tehát valódi második otthonként vagyunk jelen, és ezek az emberek azok, akik most itt ülnek, akik második szülőként, hát nyilván nem lehet helyettesíteni a szülőt, de mégis egy második nevelő vagy szülőként itt vannak mellettük, tanítják őket, képzik őket legnehezebb időszakukban, és ott állnak mellettük, stb. Erre nem képes más, csak a pedagógus, csak az oktató, és ebből nekünk jó sok van, és ráadásul abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezek az oktatók, akik itt a BSC-ben dolgoznak, kitűnő szakemberek is, az emberség mellett, az emberi és erkölcsi tartás, amelyet át tudnak transferálni, amellett kitűnő oktatók is, úgyhogy én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés lehet az, aki a BSC-ben dolgozik, vagy akár tanul.
2: Nagyon sok elismerés sorakozik itt mögötted. Miket fogtok átadni? Milyen típusú kitüntetések várnak itt a tulajdonosokra?
3: Igen, ahogy minden évben nekünk van erre egy szabályzatunk, hogy fel lehet terjeszteni különböző kollégákat. Jellemzően ugye nem főigazgató, vagy kancellár dönt ebben, hanem ahogy fel terjesztik, mi ezt elfogadjuk. Helyi kisebb közösségekben születik meg az a döntés, aminek köszönhetően a legjobbakat jutalmazzák. A jutalom azonban egyik oldal, itt a három részre osztanám, az egyik az a főigazgatói kancellári dicséret, ami oklevél formájában kap testet. A második az a plakett, ami a BSC plakettként, az egy magasabb szintű elismerés, és a legnagyobb elismerés az pedig a BSC gyűrű, amit mindösszesen egy ember kaphat meg a szakképzési centrumban minden évben, úgyhogy mondanám azt, hogy nagyon izgulok, hogy ki lesz a aki ezt megkapja, ugyanis rajtam kívül nem túl sokan tudják, hogy ki az. Néhány ember igen, de nem túl sokan igen. Úgyhogy, de bízom benne, hogy aki kapja, az nem tud róla.
2: Egyébként, ha már ennél a gyűrűnél tartunk, mit szimbolizál ez? Kinek adjátok? Mi alapján választjátok ki ezt az egy kollégát? Hiszen valóban 800 főből egyet, az nem egyszerű feladat.
3: Nincsen exakt megkötésünk, de az egy ilyen közös álláspontunk, hogy valaki kaphatja meg ezt a díjat, aki mögött azért egy életút van, aki nem egy-két-három éve dolgozik itt, aki emberi, erkölcsi és tudásbéli tekintetben már hosszasan bizonyított, jellemzően ugye a szakképzési centrum kötelékében. Én azt hiszem, hogy a mostani díjazott, aki meg fogja kapni ezt a gyűrűt, nem csak ezen kritériumoknak felel meg, hanem egy fantasztikus szakember, akire én, mint vezető, mint főigazgató is, akár nevezhetném mentorként is, felnézek az eddigi munkásságára, és bízom benne, hogy nagyon-nagyon örülni fog neki, hisz ez egy teljes közösségnek a közös gondolata, hogy ő kapja meg, hát a beavatott néhány döntnöknek az együttes döntése, hogy ő a helyes választásunk.
0: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: Csaba Rádió.
1: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: Számos programot valósított meg idén májusban is a Békés megyei könyvtár. A részletekkel kapcsolatban Juhász Zoltán, az intézmény igazgatóját kérdeztük a Körös Hírcentrum stúdiójában.
3: Május közepén a Tour de Hongrie mezőnye haladt át, minden igaz, ugye háromszor lényegében Békés Csabán. Ugye 2005 után tért vissza az országúti kerékpárverseny Békés Csabára, és a könyvtár kulturális intézményként több tematikus rendezvényt is hirdetett, így például a Tour de Hongrie előtti napon az Agyváltó Podcast stábja érkezett hozzánk, Erdélyi Kovács Zsolt, Földesi Mihály, illetve Zsíros András voltak a vendégeink, akik a Békés Csaba egyetlen kerékpáros podcastjét üzemeltetik. A stábbal Földesi Csenge beszélgetett, és ez egy lényegében egy stúdió beszélgetés volt könyvtári környezetben, ahová bekapcsolódtak az érdeklődők. Ez a felvétel rövidesen visszanézhető lesz, illetve visszahallgatható. Vendégünk volt Borsik Miklós költő, aki a koronavírus járvány idején kerékpáros futárként dolgozott Budapesten, és az élményeit megörökítette versek formájában. Futár Líra címmel jelent meg a verses kötete, melyet szintén a kerékpáros verseny idején bemutattunk a Békés megyei könyvtárban. Ugye az idejében van a 1526. évi Mohácsi csatának az 500. évfordulója. Az év során lesznek majd még programjaink, viszont májusban a könyvtár támogat alapítvány szervezésének köszönhetően Komárom István történelem földrajzszakos tanár mi is veszett Mohácsnál 500 éve zajlott az első Mohácsi csata címmel tartott előadást, illetve egyúttal megtudtunk különféle érdekességeket, például mi az, amit rosszul tudtunk vagy tanultunk a Mohácsi csatáról, vagy például, hogy hol is halt meg Lajos király, tehát számos történelmi érdekesség fogadta az érdeklődőket. Vendégünk volt májusban Kékesi Dóra, a Pittypan kiadó szerzője, akinek Pacsirtám, Cinka és András története címmel jelent meg a sorban 5. regénye. Az írónő elsősorban történelmi romantikus műfajban alkot, így ez a legújabb kötete is ebben a témakörben íródott. A II. Világháború árnyékában bontakozik ki egy szerelmi történet kettő fiatal között, egy roma lány, illetve egy fiatal katona között. Új fejezet vizuális napló workshop címmel egy különleges alkotó foglalkozást szerveztünk első alkalommal a könyvtár alkotó műhelyében a Digilaborban. Lényegében 1. kollázsos napló oldalakat készíthettek a résztvevők valamilyen meghatározó film élményük alapján. Régi könyvlapokat, papírokat, képeket és szavakat használtak fel a gyermekek az alkotáshoz, és az elkészült munkákat pedig ki is állítottuk a könyvtár közösségi terében. Irodalmi előadás ra is sor került, jelesen a 125 éve született Szerb Antalra emlékeztünk, aki író-irodalomtörténész, illetve műfordítóként tevékenykedett. A magyar irodalmi élet megkerülhetetlen alakja, Baumgarten díjas író, aki 1945-ben a holokauszt áldozata lett. Az ő irodalmi jelentőségéről, regényeiről, illetve eszéiről Tábor Lajos történelem tanár nyugalmazott pedagógus tartott előadást, szintén a könyvtár támogató alapítvány szervezésének köszönhetően. Nem telhet el hónap kiállítás megnyitó nélkül. Május 22-én a Tizek Alkotókör mutatkozott be Békés megyei könyvtárban. Ez egy 10 éve szerveződött alkotó közösség, akik különböző táborokban, képzéseken tökéletesítik a technikájukat, és Békés megyei kötődéssel is rendelkeznek. Volt már kiállításuk a Csabagyöngye Kulturális Központban, illetve Kecskeméten a Katona József könyvtárban. Idén májustól pedig a Törékeny Világ című kiállítások a Békés megyei könyvtár földszinti kiállító terében látható. Május utolsó napjai sem telhettek el könyvbemutató nélkül, ugye ez az időszak a könyvtári kihívás finise, illetve hát a kedves íróknak köszönhetően lehetőségünk is volt bemutatni a kiadványokat, így például Bauer Barbarának a Hídépítő, a jövő kezdete című regénye is a Békés megyei könyvtárban mutatkozott be. Ez a Hídépítő kötetnek a második része, az első rész tavaly jelent meg, illetve akkor könyvbemutatót is szerveztünk. Idén májusban bemutattuk a népszerű írónő legújabb kötetének folytatását. Megjelent Irányi Dezső Rudolf, a Palugyai Família ezer éves históriája című családtörténeti kiadványa is, mely egyben a Békés megyei könyvtár legújabb megjelent kötete. A szerző Irányi Dezső Rudolf 2 éve publikálta az Irányi Dezső, azaz Dodó bácsiról szóló kötetét. Ez a legújabb kiadvány a Palugyai családnak a történetét veszi górcső alá, illetve mutatja be egészen az 1200-as évektől. A hónap vége pedig ugye május 31-e Városi Gyermeknap, amelyet a Csaba Gyöngye Kulturális Központ, a Napsugár Bábszínház, illetve a Békés megyei könyvtár szervezett meg a Munkácsi negyedben. A Békés megyei könyvtár is számos programmal, szám szerint 15 állomással várta az érdeklődő gyermekeket, családokat. Ahogyan a korábbi években jellemző volt, különböző állomásokat teljesítettek a gyermekek, és hogyha teljesült a feladat, akkor pecsétekkel jutalmaztuk az aktivitást. 6 pecsét után pedig beválthatták a pecsétfüzetet apró ajándékra. Arra mindig is figyeltünk, hogy a legkisebbek, így a babák számára is aktivitást tudjunk biztosítani, illetve a nagyok, a szülők számára is igyekeztünk különböző programokkal kedveskedni. Az idejében több állomás is a labdarúgáshoz, a focihoz kapcsolódott, jelesen a Budapesti Bajnokok Ligája döntő, illetve a közelgő labdarúgó világbajnokság miatt.
1: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.

0: ez a Csaba.
1: Békés Csabai Napló, a Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
2: A Délalföldről indult metal legenda, az Ektomorf két tagja, Farkas Zoltán alapítóénekes és Zahorán Csaba basszusgitáros vendégeskedett a Körös Hét Centrum stúdiójában. A Mezőkovács házáról indult csapat az elmúlt 30 évben bejárta a világot, miután a kezdeti időszakban a külföldi menedzsmentben találták meg a számításaikat a hazai elutasítás helyett. A zenekar egyévé vált. Dinamikus megszólaláson a mai napig egy neves dán producer dolgozik. A további részletekről ők meséltek.
3: Egy zenekészítés hogy szokott nálatok zajlani? Zoli, te előjössz egy ötlettel, a többiek meghangszerelik, vagy közösen összedugjátok a fejeteket, vagy ez változó, hogy szokott egy dal megszületni nálatok?
4: Az Ektomorf beírok mindent. Tehát igazán úgy van, hogy van otthon egy kompjúterem, amin van egy LZ Drummer nevű program, és én így összeteszem, tehát inkább megy. Mondjuk az utolsó albumnál azért ez nem sikerült így, de a basic, az alap dalírás, ez így megy, hogy én megírom, odaadom a srácoknak a demókat, elküldöm, ezek ilyen teljesen home demók, a legtöbben például basszusgitár sincs, és akkor úgy például Csabi megírja a saját részét, úgy teljesen, nyilván, hogy arra, amit hall, akkor ez ugyanezen az Ákosnál, a gitárnál, annyira nem, mert ott az úgy azért már, mivel hogy én is gitározok, azért az elég
5: hát konkrét. Az a legkonkrétabb.
4: Igen, a többi az úgy együtt rakjuk össze a végén.
3: Tehát akkor demokrácia van nálatok maximálisan, ugye? Vagy
4: hát,
3: de mi van akkor például, hogyha...
4: Nem veszünk össze azon, hogy én összerakom, aztán bemegyünk a próbaterembe, mint hogy most is volt, és így ott formálódik teljesen ki. Aztán felvételben mindenki játsz a sajátját, tehát hogy...
5: Hát meg sok esetben még a stúdióban is formálódik azért.
3: Igen, ezt kérdezni akartam egyébként, hogyha a többiek jönnek egy ötlettel, ami beleillik a dalba, vagy egy teljesen más ötlet, akkor azt te tolerálod, elfogadod?
4: Hát, hogyha hát, az jó, akkor persze. Hát, de most is volt olyan, például, hogy hoztam, mit tudom, Csabi a saját részét, hogy szerint ez így jobb, ha jobb, akkor egyértelmű. Ha nem, akkor úgy marad.
3: Megváltoztak mostanában a zenehallgatási szokások, és hát ugye nem csak digitálba adjátok ki a dalokat, hanem CD-n is, illetve vinilen is. Ezt ti fontosnak tartjátok, szeretitek ezt az úgymond manapság old school formátumokat, bár mondjuk a vinil az mostanában jön vissza, vagy ezt tényleg így a hallgatói igényekhez igazítottátok?
4: Igazándiból mi ezen nőttünk fel, kazetta,
5: hát igen,
4: Bakelit, CD.
5: Igen, bár én már évek óta nem hallgatok fizikai formátumban zenét, sajnos.
4: Én csak az autó miatt, tehát az autóban nekem van lejátszó, és én nyilván a CD-t hallgatok, de...
3: Zárójeles gondolat, Zoli egyébként pár évvel ezelőtt adtál nekem kettő Ektomorf Bakelitet, és bevallom őszintén, nekem ez nem az én zenei stílusom, de ahogy az szólt, az valami elképesztő. Ezeket hol, nem tudom, azt hiszem, talán a piros albumot, illetve a kék albumot adtad nekem, és ezeknek a keverése hol készült pontosan? Mert ez valami elképesztő tényleg.
4: Én most már túlval dolgozom 20-21 éve, így valahogy. És tehát ez nem vált, ez ő. Nyilvánvaló, hogy ez kellünk mi is, hogy ugye pont most az utolsónál mondta azt, hogy most ez így nagyon jó volt, hogy mi így hárma oda mentünk és ezt felraktuk, mert itt tényleg mindenki csinálta a dolgát, nem voltak fennakadások, mint mondjuk a Reborn-nál, de az pont az, amit megkapta az egyik. Tehát, hogy túl Madsen, Dán úriember, aki egyébként egy nagy név, de mégse az a, nem egy rossz Robinson, vagy aki ezt az egy hallgatja, tudja, hogy kiről beszélünk, vagy Rick Rubin, érted, aki, tehát, hogy nem, de igazán most simán lehetne ott, mert amit csinál, én megkockáztatom, hogy még jobb.
3: Ez abszolút egyébként, tehát főleg ezt a zenei stílust így keverni, borzasztó nehéz, hogy ne egy ilyen kását halljál. Ugye nagyon-nagyon sok zenei producer esik ebbe a hibába, akik ilyenfajta zenét kevernek, hogy annyira telítődnek a hangszerek, meg ugye a dobok, azok nem dobok lesznek, hanem ilyen kis csattogások, és egy borzasztó középszerű zsizsik keletkezik a keverésből, de ő valóban tényleg csodálatos munkát végzett ezzel, mert minden hangszer külön hallatszódik, elképesztő egyébként.
4: Egy keverés úgy szokott egyébként lenni, hogy most is elmentünk, feljátszottuk, ott valójában én úgy gondolom, már mikor vettük fel, már a nyers felvett anyag eszméletlen jó szólt szerintem, de ez nyilván azon is múlik, hogy ki milyen hangzást hoz magával, most Csabi hozta a saját hangzását a saját utcába, akkor én ott kiválasztottam egy erősítő, amit tudtam, hogy az jó lesz. És hogyha már tudod, hogy mit akarsz, akkor úgy az, hogy jó lesz, hogyha az az ember, akivel együtt dolgozóban megbízol. Például én azért szeretek még vele dolgozni, mert nálam az éneknél, amikor én tolom fel az énekeket, én szeretem, hogyha ő ott van, mert nagyon jól meghal dolgokat, amit én nem.
0: Világos.
4: És, de ez ugyanígy van, mondjuk szerintem ugyanígy volt a basszus vagy a gitár felvételnél is.
5: Igen.
4: Hogy meghallja, érted is?
5: Igen, van neki is jó megváltásé, meg igen. Ő is tud hozzátenni, majdhogy nem minden dalhoz valamit.
4: Igen. És a végén elküldi a keverést, nem pont ez, akkor ugye most az volt, az utolsó az volt a gond, hogy ő nem hallgatta meg mindenbe, meg kell mindenbe hallgatni. Kisfüles, nagyfüles, kis cucc, nagy cucc, mert az embereknek, mondtam neki, hogy nem mindenkinek van 30 ezer eurós Genelec cucca, mint ami neki
5: hát
4: van,
5: igen.
4: Mert abban ott minden
0: jó. Világos.
4: De ő viszont, tehát azért, nyilván azért is dolgozom túl van most már kezdetek óta, lett volna rá lehetőség, emlékszek rá, pont az Outcast albumnál, hogy azt mondta az akkori kiadóm, a Nuclear Blast, hogy felajánlották ezt a svéd sztárproducert, aki In Flames, meg ezekkel dolgozott, hogy ők szeretnék oda menni, és mondtam, hogy nem, én túlval szeretnék dolgozni, mert valahogy megtaláltam vele egy olyan vibe-ot, rezgést, ami tök működik, de és én úgy látom, hogy nem csak nekem, hanem most oda jöttek a többiek is, és ti is tök jó el vagytok vele. Tehát, senki nem mondja, hogy minek jöttünk ide, ez egy idióta. Vannak neki egy-két dolgai, amikor szólni kell neki, hogy figyelj, ezt inkább ne, de ez nagyon kevés, és tényleg.
0: Te például az építő jellegű kritikát azt maximálisan elfogadjátok.
4: Persze. Nyilván, hogyha mondja, hogy figyelj, hidd el, hogy ez így nem jó, akkor az embernek bele kell kétszer gondolni, hogy de most, de viszont valamihez meg azért ragaszkodni kell, mert ő meg el tud menni abba az irányba, ami, de mindentől függetlenül túl, ő az ember, akivel az utolsó ektomorfa most vele fog készülni. Tehát nincs értelme máshoz menni, mert tudom, hogy akkor az a, tehát ő a hangzásnak a része, túl ő, tehát ez a pergő, a lábdob, amit te is mondasz, hogy minden szét van szedve, tehát hogy...
0: Szét van szedve, de mégis egyben van.
4: Igen.
0: Fiataloknak mit üzentek, akik például most határozzák el, hogy a srácok egymásra mutogatnak, de...
4: Te fiatalabb vagy, mint én, ezért üzentek.
5: Hát nem üzen nekem valamit akkor.
4: Nem.
0: Tehát akik úgy döntenek most így 2025-ben, hogy mikrofont vagy hangszert ragadnak és zenéléssel kezdenek foglalkozni. Mire figyeljenek? Milyen tanácsot, milyen útravalót adnátok nekik? Nem ússzátok meg a kérdést.
5: Hát mindenképpen sok kitartást. Mert igazából ez az alapja szerintem az egésznek. Tehát én is így az évek, évtizedek alatt igazából azt láttam, hogy nyilván van aki ezt azért kezdi el, mert hogy mondjuk... Nem tudom, mit akarok mondani.
4: Igen, mert nem tudom, hogy mit üzenjek nekik, én sem, mert megmondom őszintén, hogy egy másik generáció vagyunk. Igen. Tehát az a helyzet, hogy mikor mi elkezdtünk zenélni, ennek az egésznek tök más volt a lényege, most semmi nem arról szólt, ami akkor szólt, és ezért, és most őszinte leszek, ezért nem is lesznek olyan zenekarok, és ezt most kimerem bátran mondani, akiken generációk fognak majd utána felnőni, mert ez a mostani, és ez nem csak metal minden zenei stílusra, sőt, az élet formára, de én most a zenéről beszélek. Tehát most az van, hogy hirtelen fel, 100 milliós nézettség, már rögtön arénába játszik, és egyszer csak ennek így vége, mert ott van a másik.
0: És visszavonul két hónap múlva.
4: Igen. És nem akarok most egy magyar nevet mondani.
0: Én sem, pedig tudnék mindegy.
4: Igen. Tehát, hogy és akkor azt utána fel is kellene dolgozni. Mi viszont itt vagyunk most már 30 éve, és mi is játszottunk arénákba, és szerintem még fogunk is.
0: Igen, csak nektek nincs úgy eltakarva az arcotok, és kalap sincs rajtatok, mint az említett illetőnek.
5: Hát igen, manapság már az a trend, vagy az a több talán, amikor egy háttérszervezet úgymond megalkotja az előadót, illetve a zenekart, és így kevesebb az olyan, nem azt mondom, hogy nincs, mert hogy ne lenne. De kevesebb az olyan, ami egy őszinte tényleg zenekar, és olyan indítatásból kezdik el az egészet, amivel én, vagy Zoli, vagy mi tudunk jobban azonosulni. És tényleg nehéz bármit is mondani, hiszen tényleg nagy a generációs különbség, és így már tényleg van, hogy a dobosunk is néha mond valamit, és egyszerűen nem értjük, hogy mit mond. Olyan szavakat használ.
0: Igen, mert hogy ő egy más generáció tagja.
5: De tényleg én csak azt tudom mondani, hogy egyébként zenélni jó, zenélni élni ajánlott mindenkinek. Igen. Kitartás, munka, akarat, és meg lesz a gyümölcse.
6: Wow. Jó, a tessék. Ahhoz képest, hogy azt mondom, hogy mit mondani, tessék.
3: Zoli, Csabi, egy élmény volt, köszönöm, hogy itt voltatok.
5: Köszönöm.
1: Békés Csabai napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményei.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Békés Csabai napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
3: A Békés Csabai napló mai adásában az alábbiakról számoltunk be. Ellátogatunk a Csabai Szlovák Tájház pünkösdi rendezvényére, ahol a hagyományőrzés, a gasztronómia és egy különleges könyv bemutató is helyet kapott. Beszámoltunk a Békés Csabai Szakképzési Centrum pedagógus napi ünnepségéről, ahol több száz oktató és dolgozó munkáját ismerték el. Vendégünk volt Juhász Zoltán, a Békés megyei könyvtár igazgatója, akivel az intézmény májusi programjairól beszélgettünk. Illetve a stúdióban járt az Ektomorf két tagja, akik a zenekar 3 évtizedes pályafutásáról és nemzetközi sikereiről meséltek. Ez volt a Csaba Rádió Békés Csabai Napló című magazin műsora 2026. június 2-án. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. További kellemes rádiózást kívánok!
2: Békés Csabai Napló. A Csaba Rádió közéleti magazin műsora a térség legfontosabb heti eseményeivel.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba. A Körös Hírcentrum hírei.
5: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Közel

gazdasági társaságot és 11 magántőke alapot vontak a vizsgálat alá, valamint az elmúlt napokban több mint 10 terabájtnyi adatot és szervereket foglaltak le a razzia során. Bár gyanúsítás vagy kényszerintézkedés még nem történt, az ügyészség egy speciális szoftver segítségével elemzi a hatalmas iratanyagot. Gyakorlatilag kiürítette az állam a szerencsejáték ZRT-t, miután Nagymárton mindössze 3 nappal a választások előtt 52 milliárd

tulajdonosi elvárásoknak. A szerencsejáték vállalat az osztalékot két részletben fizeti be az államkasszába, 26 milliárd forintot június 30-áig, további 26 milliárdot pedig október 31-éig kell kifizetniük. Idén augusztus 31-éig megszüntetik az összes olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványt, amely nem lát el egyetem fenntartói feladatokat, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben az Európai Bizottság elnökével folytatott tárgyalása után. A kormányfő kiemelte, hogy az uniós források lehívásához szükséges mérföldkő teljesítéseként. Többek között a Matthias Corvinus kollégium is megszűnik ebben a formában, és ezek közfeladatait az állam vagy új tulajdonosok veszik át. Az egyetemeket felügyel

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
2: Sötétben tapogatózol? Ne keresgélj tovább! Jól megválasztott világítással minden világossá válik. Vad villamossági és lámpaszaküzlet Békés Csaba, Bocskai 29.
3: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
5: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint, valamennyi 500 g-os Barilla tészta 549 forint, míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul ma is a kívánság műsor és a délutáni zenés információs magazin műsor. Üdv a fedélzeten, ma is együtt rádiózhatunk, és hozom az üzeneteket ma is természetesen a Csaba Rádió Facebook oldaláról.

0: Tegnap is a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor, és egy üzenet, ahogy ígértem, a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Olvasom ezt már a címezve. Sziasztok, nagyon boldog születésnapot kívánunk Bencének, Eti mama aláírással jött az egész család, nagyon puszil és sok erőt, egészséget kíván. Nagyon gratulálunk mi is a születésnaphoz. Isten éltessen, Bence!

0: long, long time.
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
2: Csabáról. Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól. Ne feledkezzünk el ma sem a névnapos ismerőseinkről. A Kármeneket és az Anitákat illő köszönteni. Nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. A kívánság műsor ezzel a gondolattal pedig ma is a végéhez ért. De itt vagyok önnel a folytatásban is.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Az első óránk pedig gyorsan el is telt üzenetekkel, kedves gondolatokkal. Ezekkel pedig holnap is várom majd a kívánság műsoros időnkben. Én pedig a folytatásban hozom a délutáni zenés információs magazin műsort a következő órában is.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudta-e, hogy a paradicsom valójában gyümölcs, de jogilag zöldségként kezelik. Hogyha tudta is, van még néhány érdekesség ebben a témában, nem sokára ezzel folytatjuk.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csaba Centerben. Húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
2: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz. Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
3: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudta-e, hogy a paradicsom valójában gyümölcs, de egyébként zöldségként kezeljük. Botanikailag a paradicsom gyümölcs, mert a virág terméséből alakul ki és magokat tartalmaz. Azonban az 1893-as amerikai legfelsőbb bírósági döntés kimondta, hogy kereskedelmi szempontból zöldség, mert úgy fogyasztjuk, főétel részeként, nem desszerként. Ez a döntés vámviták miatt született meg, és azóta is hivatkozási alapa mi számít zöldségnek kérdéskörben. Egy klasszikus példa arra, hogy a tudomány és a jog néha más nyelveket beszél, mint a természet.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Ennek értünk a végéhez. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk ma is, és további szép napot kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Első nyári hónapunk második napján szeretettel köszöntök mindenkit, én Debreceni Ilona vagyok, ez a Csaba. Június 2-a van, az Anitákat köszöntjük nagy-nagy szeretettel. Köszöntjük még az Anitákat, illetve mesélek a Rocky Road nevezetű sütiről, illetve a cseresznyéről. A délutánra pedig kedvenceinket válogattuk össze. Velük kívánok jó munkát!

Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.

0: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitva tartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
1: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: 98.8. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba 88.9. június 2-án az Aniták névnapján. Érik a cseresznye, és aki találkozik vele, az vegyen egyen is belőle. Szerintem nem is létezik olyan ember, aki ne szeretné a ropogós, zamatos, lédús cseresznyét. Már csak azért is érdemes belőle fogyasztani, mert hogy igen magas az antioxidáns tartalma, erős gyulladás csökkentő hatása van, jótékonyan ad a szívműködésre, a keringési rendszerre, segíti a fogyást, hiszen magas a rost tartalma, és az egyik legkiválóbb káliumforrás, már pedig ez kell az izmokhoz. Jótékonyan hat az ízületekre, a porcokra, segíti a nyugodt alvást, a benne lévő melatonin miatt. Ez pedig épp a nyugodt alvásért felelős hormon. Ráadásul a cseresznye rendszeres fogyasztása fiatalon tart, segíti a bőr megújulását. Szerintem nincs több kérdés.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Az első nyári hónap második napján is a kedvencekkel töltöttük meg a délutánt, ez a Csaba. A nap reggel 3:45 körül kelt, és mivel csak nem 8:30-kor nyugszik, addig körülbelül 5,5 óránk van. A délutánra, sőt napnyugtához is ajánlom magunkat, szólnak a kedvencek.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
4: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint, valamennyi 500 g-os Barilla tészta 549 forint, míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
3: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkbe.

0: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Micike, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
4: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
0: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Jó ötlet, Micike!
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Csaba Rádió.
1: A legjobb állogatásban a Csabán szólnak a kedvencek szép délután mindenkinek június 2-án a Rocky Road napján. A Rocky Road nem más, mint egy desszert. Sziklás útnak, rögös útnak is fordíthatjuk, eredete pedig vitatott. Egyesek szerint amerikai cukrászatban keletkezett, míg mások ausztrál vállalkozóhoz kapcsolják. Egy elmélet szerint Ausztráliában a 19. század közepén elsütemény segítségével mentették meg a Nagy-Britanniából importált összetevőket, úgy mint csokoládét, mogyorót, mert hogy ez is kell hozzá, no meg narancshéj, keksz, aszalt gyümölcsök és pillecukor. És ha hihetek a forrásoknak, akkor mintegy 20 perc alatt készen van. Érdemes rákeresni? Ma június 2-án a Rocky Road nevezetű sütit ünnepeljük, no meg azt, hogy ma is a kedvenceket hallgatjuk.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Június van, és hogyha június, akkor Békés-Tarhosi zenei napok. Idén is így van ez, és idén már 50. alkalommal. Június 19-e és július 2-a között számtalan zenei, táncos és egyéb kulturális műsor várja az érdeklődőket. A Belencéres Néptánc Együttes például június 21-én lép fel. A Fafúvós tábort június 22-e és 26-a között tartják. Kallós Zoltán nyomában címmel pedig a Művelődési Központban nyílik majd vándorkiállítás június 24-én. Lesz egy interaktív előadás is Ferenc Áron jóvoltából, ahol a koncert ötvöződik a verssel. Az előadás címe Adi Dobbanó Univerzuma. Ez június 24-én várja az érdeklődőket. Természetesen tovább is szemezgethetnénk a rengeteg program között. Ezért javaslom, az érdeklődők keressék fel a békésikultúra.hu weboldalt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió.
2: Hallhatóan jobb.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
4: Reklámot hallottak.

0: Csoma kedvencei.
1: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csoba Rádió.
2: Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours. I'm yours.

0: Csaba Rádió.
1: Kellemes délután, szép napot mindenkinek, ez a Csaba Rádió a 88.9. Június 2-án az Aniták névnapján. Isten éltesse szép névviselőit. A héber eredetű név jelentése kegyelem, könyörület. És nagyon, de nagyon boldog születésnapot kívánunk mindazoknak, akik június 2-án születtek. Karinthy Ferenc író, drámaíró születésének évfordulója van, így ajándékba tőle hoztam most egy idézetet. Vannak dolgok, amelyek nélkül nem lehet élni, és vannak, amelyek nélkül nem érdemes. Azt kívánom, minden ünnepel találja meg azt, amiért érdemes élni, a szülinaposoknak legyen részük örömben, boldogságban.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A szolidaritási adó felülvizsgálatára és a hatásköri reformokról szóló egyeztetések megkezdésére kérte Magyar Péter miniszterelnököt 10 megyei jogú város ellenzéki és független polgármestere az új költségvetés előkészítése előtt kiadott közös nyilatkozatban. A városvezetők emlékeztettek, hogy az elmúlt 16 év állami elvonásai és feladat átadásai miatt az önkormányzati rendszer fenntarthatatlanná vált, a saját források hiánya pedig már a mindennapi közszolgáltatások működtetését veszélyezteti. A polgármesterek hangsúlyozták, hogy a Tiszapárt által ígért átláthatóság jegyében érdemi párbeszédet várnak a kormánytól, kiemelve, hogy a települések kivéreztetése ellen korábban már Debrecen és Székesfehérvár fideszes vezetői is szót emeltek. Alaptörvény módosítással kezdeményezi Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítását a Tisza kormány, miután hétfőn évfélkor lejárt az államfőnek adott lemondási határidő. Magyar Péter miniszterelnök hétfő reggeli személyes egyeztetésük után közölte, a köztársasági elnök minden súlyos pillanatban a hallgatást választotta, ahelyett, hogy kiállt volna a nemzet egységéért. A kormányfő kiemelte, hogy az államfő elmozdítása nagyjából egy hónapot vesz igénybe. Brüsszeli találkozójukon 10 milliárd eurónyi uniós forrás felújítása.

0: zárolt pénzekről, amelynek köszönhetően 4,2 millió euró kohéziós forrás szabadul fel, az alapítványi egyetemi rendszer átalakításával pedig a magyar diákok szeptembertől visszatérhetnek az Erasmus programba. Az Európai Bizottság elnöke üdvözölte az új kabinet rendkívül gyors jogállamisági reformjait, köztük az Európai Ügyészséghez való hivatalos csatlakozási kérelem benyújtását. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Így után is azokat a zenéket hozzuk, amiket nagyon, de nagyon szeretünk, szóval itt a Csabán szólnak a kedvencek. A kedvencek között pedig egy olyan étel, amit pillanatok alatt el tudunk majd készíteni, hogyha hazaértünk. Újra felköszöntjük majd az Anitákat, sőt, annak is utána járunk, hogy a név kötelez elve alapján milyen személyiség kialakulását támogatja az Anita név. Mindezekről bővebben itt az előttünk álló órában. Minket a folytatásban is a kedvencek kísérnek. Velük kívánok további szép délutánt!

0: Szám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap nyugat felől vastag frontfelhőzet terjeszkedik kelet felé, ugyanakkor a legtöbb napsütés még itt a Tiszántúlon várható. Az országban egyre több felé valószínű csapadék, nagyobb területen is megérénkül, helyenként megerősödik a déli szél. A zivatarokat erős, viharos szélökések is kísérhetik. Hajnalban 13, még holnap délután 28 fok várható.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
2: Hol?
3: kaisai.hu.
4: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
8: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint, valamennyi 500 g-os Barilla tészta 549 forint, míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
7: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csabacenterben, húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
9: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
10: Reklámot hallottak.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Klímat és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba, ahová most egy olyan receptet hoztam, amit nagyon, de nagyon gyorsan el lehet készíteni. Szóval azt írta a cikk, hogy igazi rohanós hétköznapok megmentője. A neve ennyi, 20 perces szaftos tészta, tejszín nélkül. Ehhez tésztát főzünk ki, itt a képen spagetti tésztát látok, illetve kolozsvári szalonnát vágunk kockára. Ezt a serpenyőben ropogósra sütjük, tányérra szedjük és félre tesszük a kisült zsírt. Trapista sajtot reszelünk, ezt borsozzuk és tojássárgát adunk hozzá. No meg 3-4 evőkanálnyit a szalonna zsírjából. A lecsepegtetett tésztát visszatesszük a serpenyőbe, adunk hozzá 2 evőkanálnyit a tészta főzővizéből, hozzákeverjük a sajtos, tojásos keveréket, és felforraljuk. A végén még fűszerezhetjük. A sóval óvatosan kell bánni, hiszen a szalonna is sós, a szaftos tészta pedig biztosan nagyon finom. Egy próbát megér.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Ezt a kedvencet is szeretjük, úgyhogy hallgatjuk még, ez a Csaba 88.9. június 2-án az Aniták névnapján. Isten éltesse még egyszer a szép névviselőit. Azt mondják a névelemzők, hogy aki ezt a nevet viseli, az barátságos, kedves személyiség. Igen, gyakran mutatkozik tehetségesnek bizonyos művészeti ágakban. Szereti a minőséget, és rokon szenvet ébreszt embertársaiban. Minden Anitának még egyszer sok-sok boldogságot.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Technobizsamma kedvencei. Ez a Csaba. Ez
2: a
1: Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
6: Reklámot hallottak.

Hamarosan 5 óra, ez a Csaba 88.9, én Debrecen Ilona vagyok, búcsúzni jöttem. Szent Iván havának második napja van, egész nap az Aniták ünnepelnek, aki még nem köszöntötte Anita nevű ismerősét, feltétlenül tegye meg. Holnap június 3-án 2-kor érkezem, és mesélek majd az ismétlésről. Csak ismételni tudom magam, a legjobb zenék itt a Csabán szólnak, velük kívánok további kellemes kikapcsolódást, viszont hallásra. We don't

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A Velencei Bizottsághoz fordul Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután a Sándor Palota közleménye szerint az államfő eltávolítására tett felszólítások hátrányos

és biztonságát. A miniszter a közösségi oldalán tudatta, hogy az augusztusban lejáró majdnem 450 intézmény vezetői megbízás kapcsán első lépésként már kikérte a tantestületek utólagos véleményét a döntések meghozatalához. A tárca vezető szerint a közoktatás megújítása a bizalommal kezdődik, ezért fontos, hogy a pedagógusok megismerhessék és megvitathassák a jelentkezők vezetői programját. A klímaváltozás miatt a felmelegedés 5000-szer gyorsabban halad annál, mint ahogy a rizs képes lenne fejlődni az evolúciója során. Egy friss amerikai kutatás szerint a világ egyik legfontosabb alapélelmiszere hamarosan elérheti azt,

0: tönkreteszi a pollent és a szemek növekedését. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy nem lehet a növénytermesztés fejlődésére várni, az embernek kell beavatkoznia a nemesítéssel és technológiai vízgazdálkodással.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
3: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: Békés Csaba és Telekgerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kaszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek. Aszfaltoznak Körösladány és Dévaványa között, Sarkad és az országhatár között. Ezeken a helyszíneken félpályás az útlezárás. Szabadkígyósan az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnapi és a ma kedvencei.
6: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: Csaba.
1: Csaba. Csaba Rádió.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
4: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 2-a kedd van, a mai napon a Carmenek és az Aniták ünneplik névnapjukat. A Carmen spanyol eredetű női név, amely a Nuestra Señora del Carmen, azaz a Karmel hegyi miasszonyunk rövidülése. Az Anita női név a héber eredetű Anna spanyol változatának, az Annának, és a szintén spanyol Juanita névnek a becézett alakja. Boldog névnapot kívánunk nekik! Hölgyeim és uraim, a folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: percei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 2-a kedd van, 105 évvel ezelőtt született Karinthy Ferenc, Kossuth és háromszoros József Attila díjas magyar író, drámaíró, dramaturg és nyelvész, a modern 20. századi magyar próza kiemelkedő alakja. Karinthy Frigyes és Böhm Aranka fia, valamint Karinthy Márton színházigazgató édesapja. Művész családba született, gyermekkorában a Nyugat folyóirat legfontosabb alkotói vették körül, tehetsége mellett kiemelkedő sportoló is volt, az FTC vízilabda csapatában játszott, később pedig a klub úszó és vízilabda szakosztályának elnökeként tevékenykedett. A Pázmány Péter Tudományegyetemen doktorált nyelvészetből, a II. Világháború alatt hamis papírokkal bujkált Budapesten, miközben egy kis zsinegüzletből tartotta el a családját. Hölgyek, urak, megyünk és tovább érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Csaba Rádió. Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 2-a kedd van, a mai napon ünnepli 43. születésnapját Balczó Péter, az egyik legnépszerűbb és legsokoldalúbb kortárs magyar tenor operaénekes, a Magyar Állami Operaház és a Budapesti Operett Színház magánénekese. Erőteljes lírai tenor hangja mellett kiemelkedő színészi képességeiről és erős színpadi jelenlétéről ismert. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A születésnap ünneplése mellé pedig érkezzen pár remek dal, érkeznek a legjobb slágerek, kellemes rádióhallgatást és kellemes keddet kívánok mindenkinek!

0: A Tegnapisamma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a Tegnap és a Ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják, ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Június 2-a, kedd van. 122 évvel ezelőtt született Johnny Weissmuller, vagyis Weissmuller János. Bánsági sváb származású amerikai olimpiai bajnok, úszó és filmszínész, aki a világ leghíresebb Tarzan alakítójaként vonult be a filmtörténelembe. Érdekesség, hogy a Temesvár melletti Szabad falván született, de szüleivel még csecsemő korában kivándorolt az Egyesült Államokba. Gyermekkorában sokat betegeskedett, a szülei orvosi tanácsára iratták be úszni, hogy megerősítsék a szervezetét. Ötször nősült és élete utolsó éveit Acapulcóban, Mexikóban töltötte. Tisztelettel emlékezünk rá. A folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. június 2-a kedd, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Közel 180 millió forintból valósul meg közösségfejlesztési program a mezőkovácsházai járásban. Ingyenes szakmai képzésekkel várja a felnőtteket a Gyulai Szakképzési Centrum. Internetes csalások miatt emeltek vádat anya és lánya ellen. A szecesszió nyomában Békésvár megye építészeti értékeit mutatta be Bogyinszky Zoltán. Dombegyház nagyközség önkormányzata, Végegyháza község önkormányzata, a Békésvár megyei önkormányzati hivatal és a Kecskeméti Károly Honismereti Közhasznú Egyesület konzorciuma sikeresen pályázott a TOPLUSZ program helyi humánfejlesztések című felhívására. A fenntartató helyi kulturális közösségfejlesztés a mezőkovácsházai járásban elnevezésű projekt megvalósítására csaknem 180 millió forint visszanem térítendő támogatást nyertek el. A program elsődleges célja a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának támogatása, valamint a társadalmi befogadás feltételeinek javítása a járás településein. A tervezett közösségi rendezvények és együttműködések a helyi hagyományokra épülnek, erősítve a lakosság identitás tudatát és a közösségi összetartozás érzését, miközben segítik a hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját. A projekt gazdák szerint a helyi közösségek megerősítése hozzájárulhat a lakossági elégedettség növekedéséhez, ami hosszabb távon a település népesség megtartó képességét is javíthatja. A kulturális és közösségfejlesztő programok mellett fontos cél a helyben elérhető szociális alapszolgáltatások ismertségének növelése is. A tájékoztató tevékenységek révén azt szeretnék elérni, hogy a segítségre szorulók, különösen a fogyatékossággal élők, valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg emberek könnyebben hozzáférjenek a számukra rendelkezésre álló szolgáltatásokhoz. A projekt megvalósítása várhatóan 2027. december 31-én zárul. A Gyulai Szakképzési Centrum széleskörű szakmai képzési kínálattal várja tanulni vágyó felnőtteket. Az intézmény a szépészet, az oktatás, a gépgyártás, az élelmiszergyártás, az idősek és fogyatékos felnőttek gondozása, a fa és bútoripar, a turizmus vendéglátás, az egészségügy, a mezőgazdaság, az építőipar, a gépészet, a kereskedelem, az informatika, valamint a gazdálkodás és menedzsment területén indít képzéseket. A programokba azok jelentkezhetnek, akik megfelelnek az adott szakma vagy szakképesítés előírt bemeneti feltételeinek. Az intézmény minden 16. életévét betöltött érdeklődőt vár ingyenes képzéseire. A központ felhívja a figyelmet arra, hogy a gyorsan változó munkaerőpiacon a folyamatos fejlődés egyre fontosabb szerepet játszik. A képzések lehetőséget kínálnak karrierváltásra, szakmai tudás bővítésére, vagy akár régi célok megvalósítására is. A megújult szakképzési rendszerben az első két szakma, valamint az első szakképesítés megszerzése felnőtt képzési jogviszonyban térítésmentes. A Gyulai Szakképzési Centrum tagintézményeiben felkészült oktatók, korszerű eszközök és rugalmas időbeosztás segíti a tanulást. Az órákat jellemzően heti 2-3 alkalommal esti időpontokban vagy hétvégén tartják, az elméleti tananyag jelentős része pedig online formában is elérhető. A korábbi tanulmányok és munkatapasztalatok beszámításával a képzési idő akár jelentősen csökkenthető. A képzések több helyszínen érhetők el. Szarvason a Gyulai Szakképzési Centrum Székely Mihály Technikum elsősorban a kreatív, alkotó és gondoskodó szakmák iránt érdeklődők számára kínál lehetőségeket. Gyulán a Gyulai Szakképzési Centrum Harruken János Technikum Szakképzőiskola és Kollégium az ipari, a modern technológiai, az egészségügyi és a vendéglátóipari képzések meghatározó központja. Szeghalmon pedig a Gyulai Szakképzési Centrum Szigeti Endre Technikum és Szakképzőiskola várja a szakmát tanulni kívánó felnőtteket.

0: Békés Csabai járásügyészség 19 rendbeli csalás miatt emelt vádat egy tiszaigari anya és lánya ellen. A vád szerint a két nő közösségi oldalak apró hirdetési felületein keresztül tévesztette meg a vásárlókat, és így jutott pénzhez. A vádirat szerint az 53 éves anya és 21 éves lánya munkanélküliként nehéz anyagi körülmények között éltek. A család anyagi problémái miatt 2023. decemberében elhatározták, hogy internetes csalásokból próbálnak rendszeres bevételhez jutni. A fiatalabb nő több álprofilt hozott létre egy internetes piactéren, ahol nagyértékű mobiltelefonokat és játékkonzolokat hirdetett eladásra. A hirdetések azonban valótlanok voltak, az árucikkekkel nem rendelkezett. A cél az volt, hogy a vevők előre utalják át a vételárat. A csalások lebonyolításában az anya is közreműködött. Saját, valamint a vele egyháztartásban élő két másik gyermeke bankszámláit bocsátott a lánya rendelkezésére, és ezeket a számlaszámokat adták meg a vásárlóknak a pénzfogadására. A vád szerint a páros 2023. decembere és 2024. júniusa között összesen 19 sértettet károsított meg. Az egyes károk összege 15 ezer és 120 ezer forint között alakul. A járásügyészség azt indítványozta, hogy a bíróság tárgyalás tartása nélkül az ügyiratok alapján hozzon döntést. A vádhatóság mindkét nő esetében próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést, pártfogó felügyelet elrendelését, a bűncselekményekhez használt mobiltelefon elkobzását, valamint a sértettek teljes kárának megtérítését indítványozta. Békés vármegye szecessziós épületeiről tartott előadást a közelmúltban a gyulai fotográfus Bagyinszky Zoltán, a Békés Csabai Városvédő és Városszépítő Egyesület, valamint a Békés megyei könyvtár közös rendezvényén. A program házigazdája Mészáros Zsuzsanna, művészettörténész, az egyesület alelnöke volt. Az érdeklődők a könyvtárban megtekinthették a Békés megyei szecessziós épületek című rólap kiállítást is, amelynek anyagát az előadó kutatta, szerkesztette és dokumentálta. A rendezvényen elhangzott, hogy a szecesszió az 1900-as évek elejének egyik meghatározó építészeti stílusa volt, amely számos Békés vármegyei épületen felfedezhető. A példák között szerepelt a Békés Csabai Fábriház és a Vésztői Bagolyvál is. Mészáros Zsuzsanna kiemelte, hogy Bagyinszky Zoltán több mint 30 éve dokumentálja Magyarország és a Kárpát-medence kastélyait, ugyanakkor sokáig hiányérzete volt amiatt, hogy szűkebb hozzájáról, Békés vármegyéről még nem készült átfogó feldolgozás. Ez ösztönözte arra, hogy kiterjedt gyűjtő munkába kezdjen. A fotográfus az előadáson arról beszélt, hogy különleges vonzalmat érez a szecessziós épületek iránt. Megfogalmazása szerint ezek az épületek egyediek és látványosak, ezért könnyű megszeretni őket. Hozzátette, hogy bár a művészettörténeti szakma ritkán használja szép kifejezést, számára ez az egyik legegyszerűbb és legkifejezőbb szó az ilyen alkotások jellemzésére. A rendezvényen szó esett arról is, hogy június 10-én világszerte megrendezik a Szecesszió világnapját, amelyhez Bagyinszky Zoltán közreműködésével Gyula is csatlakozik. Az előadáson elhangzott, hogy a történelmi források szerint Békés vármegyében az évszázadok során több mint 260 kastély és kúria épült, amelyek közül napjainkra csupán mintegy 200 maradt fenn. A gyulai fotográfusnak eddig 39 kastélyokat bemutató könyve jelent meg. Különleges vasúti látványosság várta az érdeklődőket a gyermeknapi hétvégén Orosházán. A vasútállomásra begördült a hazai vasút történet egyik meghatározó járműve, egy 100 éves motorkocsi, amely számos látogatót vonzott. A retró szerelvény nem csak a vasútbarátok, hanem a családok és az alkalmi érdeklődők figyelmét is felkeltette. A látogatók között voltak, akik fényképet készítettek a különleges motorkocsiról, mások régi utazási élményeiket idézték fel, míg sokan egyszerűen rácsodálkoztak a múltat idéző közlekedési eszközre. A 100 éves vasúti jármű érkezése több kellemes és emlékezetes pillanatot szerzett az érdeklődőknek, és egy kis időre megelevenítette a magyar vasút történetének egy darabját Orosházán. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Csaba Rádió.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Nédó Gézát hallják. Június 2-a kedd van. A mai napon ünnepelni 85. születésnapját a 2021-ben elhunyt Charlie Watts, angol zenész, a The Rolling Stones legendás dobosa volt 1963-tól egészen a haláláig. Mick Jagger és Keith Richards mellett ő volt az egyetlen olyan tag, aki a zenekar összes stúdióalbumán szerepelt. A rock történelem egyik legmeghatározóbb, legstabilabb ritmus alapját biztosította, miközben magánéletében és stílusában teljesen elkülönült a klasszikus rockstar sztereotípiáktól. Watts eredetileg alkalmazott grafikusként végzett és dolgozott, fiatalon a jazz iránt rajongott, amely alapvetően meghatározta későbbi precíz és egyedi dobstílusát. Tisztelettel emlékezünk rá. Hölgyeim és uraim, a folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes keddet kívánok mindenkinek!

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Halló mindenkinek! Hozom a jobb-májobb dalokat. Remélem, ti is vágytok a kedvenceinkre, amit közösen fogunk hallgatni. Szépen sorban, néhány Szalai Balázs vagyok. Jó rádiózást nektek!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Újra Budapestre mérkezik Bryan Adams. A világhírű kanadai rockstar az év végén lép majd fel az MVM Dome színpadán. Az énekes egy vadonatúj turnéval tér vissza, legújabb albumának dalai mellett persze nem hagyja otthon a legnagyobb slágereit sem. Csak nem 5 évtizedes pályafutása során Bryan Adams több mint 100 millió lemezt adott el eddig, és a világ szinte minden pontján koncertezett nálunk. Immáron 8-szor fog a rock legenda december 16-án.

0: Csaba Rádió.
1: Holnapra tovább melegszik az idő, még nyáriasabbak lesznek azok az ivatarok, amelyek esetleg előfordulhatnak majd, főképp a délutáni órákra jósolják ezeket a meteorológusok. 28-29 fokos maximum is lehet, de tényleg csapadékos nedves levegő miatt a következő egy-két napunk még biztosan, szóval záporok is jöhetnek, de inkább az ég dörren majd meg egy-egy zivatarral. Előbbiek a záporok inkább csütörtökön lehetnek majd jellemzőek, de akkor már kevesebb érkezik belőlük, és megint egy-két fokot majd enyhül ez a meleg nyárias délutáni csúcsérték, akkor olyan 25-26 fokra készülhetünk, legalábbis a jelenlegi modellfutások alapján, így néz ki a következő néhány napunk.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk. Igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok. Remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni. Jó rádiózást hozzá!

0: és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Rögtön Dolly Parton hangját hallhatjuk, a country királynője 80 esztendős, de továbbra is tele van tervekkel és álmokkal. Ebben a jubileum évben Broadway musical készül az életéről, miközben zenei öröksége új generációkat is inspirálhat, hiszen egyre több a fellépés, amelyről hírt ad a menedzsere. Parton nem csak előadóként, hanem jótékonysági munkájával is maradandót alkotott, könyvadományozó programja világszerte több millió gyermeket ér el. Bár az elmúlt év személyes veszteséget is hozott számára, azt mondja, szeret dolgozni, és nincs ideje az öregedéssel foglalkozni. Mi a Galantis nevű formáció egyik dalában hallhatjuk most őt.

Nívidó. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Virtuálisan is bejárhatóvá vált a Műcsarnok több kiállítása. A Városligeti Intézmény a 150. online tárlat publikálása alkalmából 22 bővített virtuális sétát tett ingyenesen elérhetővé. A digitális térben a látogatók úgy járhatják be a kiállításokat, mintha valóban a termekben sétálnának. Ráadásul több tárlathoz hanganyaggal kísért részletesebb változat is készült. A Műcsarnok 2014-ben kezdte kiállításainak digitális dokumentálását, a pandémia óta pedig minden anyag elérhető virtuális formában is. A most ingyenesített séták között több neves magyar művész kiállítása szerepel, és a Nemzeti Szalon nagyszabású bemutatói szintén megtekinthetők.

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Folytatjuk a kedvenceitekkel, újdonságokkal és régi örökzöldekkel itt a Csaba Rádión a hétfő estét. Hello ismét, én Hászalai Balázs vagyok, és számítok rátok a következőkben is. Jó rádiózást!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Újabb világsztárra kerültek be az amerikai zenei örökség legfontosabb gyűjteményébe. Az Egyesült Államok kongresszusi könyvtára idén Taylor Swift és Beyoncé felvételeit is beválasztotta a Nemzeti Hangfelvétel Regiszterbe, amit sokan egyszerűen Amerika audiokánonjának neveznek. Taylor Swift 2014-es albuma, Beyoncé ikonikus kislemezei, valamint például Chaka Khan és Gogo's munkái is helyet kaptak az archívumban. A felvételeket kulturális és történelmi jelentőségük miatt választották.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: Csaba Rádió.
1: Dupla élménnyel tért vissza a pop királya. Egyszerre debütált a Michael című film és a hozzátartozó hivatalos soundtrack album. Az új mozi Jacko életútját kíséri végig a Jackson 5 korszakától egészen a világhírű szóló slágerekig. A lemezen rengeteg örökzöld sorakozik, így a rajongók nem csak a vásznon, hanem zeneidek is újra mélhetik a sztár pályájának legjobb pillanatait. A film különlegessége, hogy a legendás előadó saját unokaöccse Jafar alakítja, ami még személyesebbé teszi az élményt. A pop királyáról szóló filmet már vetítik a budapesti mozik, májustól pedig vidéki

0: Csaba kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Lezárjuk a kedd esténket, a kedvenceket persze mit hagyom nektek, mint mindig ezúttal is. Közben pedig hallgassátok meg a közéleti blokkjainkat szintén. Holnap pedig találkozzunk ismét. Én jövök a szokott időben, addig is nagyon jó Csaba rádió hallgatást. Mindenkinek Hászalai Balást hallottátok. Jó éjszakát kívánok.

0: eseményeivel.
1: A város köszönetet mondott a Tour de Hongrie Békés Csabai segítőinek. Pedagógus napi díját adóval ünnepelt a Békés Csabai Szakképzési Centrum. Tudományos előadással egészült ki a dinoszaurusz kiállítás programja a Munkácsi Múzeumban. Már is mondom a részleteket. A Városháza dísztermében fogadta Szarvas Péter polgármester azokat az intézmények és egyesületek vezetőit, amelyek részt vettek a Tour de Hongrie május 13-ai Békéscsabai szakaszának programjaiban és lebonyolításában. A közreműködők emlékoklevelet kaptak elismerve munkájukat és a sikeres rendezéshez nyújtott támogatásukat. A polgármester hangsúlyozta, hogy a Tour de Hongrie idei Békéscsabai etapja az év egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó nemzetközi sporteseménye volt a városban. Kiemelte, hogy az önkormányzati intézmények, iskolák, kulturális szervezetek, civil közösségek és sportegyesületek dolgoztak együtt azért, hogy a kísérőprogramok magas színvonalak legyenek. Elmondta, hogy a kerékpárosok háromszor haladtak át Békéscsabán, az út mentén pedig diákok, sportolók, színészek, néptáncosok és civilek biztatták a mezőnyt. Bár a közvetítés során technikai hiba is történt, a nézők így is sokat láthattak a város szépségeiből és a közösségi összefogásból. Hozzátette, hogy a szervezők elégedetten értékelték a békéscsabai lebonyolítást, és a jövőben is számolnak a várossal. A mostani rendezvény célja pedig az volt, hogy köszönetet mondjanak mindazoknak, akik részt vettek a verseny előkészítésében és támogatásában. Különleges látványelemmel járult hozzá az eseményhez a Békési Kajakkenu Klub. Sportolóik az élővíz csatornán egy vízi installációt formáltak meg, amely a Munkácsi negyed feliratot ábrázolta. A közel 50 résztvevő versenykajakosok, gyermeksportolók, sárkányhajósok és túrakenusok közösen dolgozott azon, hogy az alakzat a helikopteres közvetítésben is jól látható legyen. A klub elnöke Tobi István elmondta, hogy örömmel fogadták a felkérést, hiszen ritka lehetőség egy ilyen nagyszabású eseményhez csatlakozni. Kiemelte, hogy a dekoros csapat készítette el azt a 14 méteres molinót, amelyet az élővíz csatornán feszítettek ki. Úgy fogalmazott, hogy minden résztvevő, így a csapatok, iskolák, gyerekek büszke lehet arra, hogy időt és energiát szánt a feladatra, és külön öröm volt számukra, amikor a gyerekek viszont látták magukat a felvételeken. A Békéscsabai Média Centrum Kft. Bucsai Ákos műszaki vezetője képviselte, hiszen a helyi médium minden felületen beszámolt a Tour de Hongriehoz kapcsolódó programokról és közérdekű információkról. Elmondta, hogy a média centrum számára fontos a helyi közösségek bemutatása, és a kerékpárverseny jó alkalmat adott arra, hogy a város összetartó ereje szélesebb közönséghez jusson el. Az eseményen levetítették a programokról és a versenyről készült kisfilmet, majd átadták az okleveleket. A rendezvény egy közös tortázással zárult. A Békéscsabai Szakképzési Centrum 14. alkalommal tartotta meg egy pedagógus napi ünnepségét, ahol idén 26 szakmai elismerést adtak át, köztük a tavaly alapított BSC gyűrűt is. A Csaba Park rendezvény terét mintegy 800 pedagógus, oktató és technikai dolgozó töltötte meg. Mocsi Balázs főigazgató köszöntőjében arról beszélt, hogy minden díj fontos visszajelzés a pedagógusok számára, hiszen ezek az elismerések azt a hosszú évek óta végzett elhivatott munkát méltatják, amelyet a gyerekek fejlődéséért tesznek. Hangsúlyozta, hogy a pedagógusok nem csak a jelen, hanem a jövő generációit is formálják. Úgy fogalmazott, hogy a tanárok és oktatók támogatása azért is lényeges, mert a fiatalok álmainak elérését segítik, és rajtuk keresztül teszik jobbá a hazát, Európát vagy akár a világot. Ez a közösség megérdemli, hogy egyik pillanatra megálljanak és elismerjék munkáját. Az ünnepségen háromféle díjat adtak át, a kancellári és főigazgatói dicsérő oklevelet, emlékplakettet, valamint a BSC gyűrűt. Utóbbit egy olyan pedagógus kapta, aki hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végzett a szakképzési centrumban. Az idei aranygyűrű Tálas József Csaba, a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója vehette át, aki 41 év szolgálat után a tanév végével nyugdíjba vonul. Az igazgató visszaemlékezésében elmondta, hogy már középiskolásként is örömmel magyarázta el társainak a matematika feladatok megoldását, és külön élményt jelentett számára, amikor látta, hogy megértik azokat. Ez az élmény is hozzájárult ahhoz, hogy pedagógus pályát válassza. A rendezvényt néptánc és zenés műsor is színesítette.

0: Különleges programmal várt a felnőtt látogatóit pénteken délután a Munkácsy Mihály Múzeum. Az intézményben Ősi Attila paleontológus tartott előadást a legújabb dinoszaurusz kutatási eredményekről. Az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállítás rekordszámú érdeklődőt vonz, és egészen október végéig látogatható. A tárlat kurátora Váncsa Klára természettudományos muzeológus elmondta, hogy a gyerekek számára izgalmas témát most egy tudományosabb mélységű programmal egészítették ki. A múzeum vendége Ősi Attila, a bakonyi dinoszaurusz kutatás vezetője volt, aki a legfrissebb tudományos eredményeket mutatta be előadásában. Ő az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetője, és 2000-ben kezdte meg kutatásait az iharkúti bauxitbánya területén, ahol késő krétakori dinoszaurusz maradványokat fedezett fel. Az ásatásokat 2018 óta irányítja, és azóta is számos jelentős lelet került elő. Legutóbbi felfedezése különösen nagy visszhangot kapott, mert új megvilágításba helyezheti az egyik csoportba tartozó dinoszauruszokkal kapcsolatos emlékeket. A meghívott előadó hangsúlyozta, hogy a nagy öröm számára, hogy Magyarország területén is jelentős őslény maradványok találhatók. Úgy fogalmazott, hogy ez a kis ország már a világviszonylatban is számon tartott leletanyagot adott a paleontológiának. A felfedezésekből pedig sok következtetés vonható le Európa több millió évvel ezelőtti domborzati és földrajzi viszonyairól, valamint az egykor itt élő állatvilágról. 18. alkalommal rendezték meg a Jankai Színpadon elnevezési programot a Csabagyöngye Kulturális Központban. A Tehetség napon a Jankai Tibor két tanítási nyelvű általános iskola mintegy 500 tanulója mutatta be produkcióját. Szarvas Péter polgármester, aki az általános iskolás éveit az akkor még 9. számú iskolaként működő Jankaiban töltötte, elmondta, különösen kedves számára ez az intézmény. Igyekszik minden évben részt venni a programon, amely szerinte a város kulturális illetének egyik színfoltja, és ahol évről évre különleges előadásokat láthat a közönség. Az iskola igazgatója Tírjákné Prisztavok Ágnes felidézte, hogy a tehetségnapot először az intézmény fennállásának 50. évfordulóján rendezték meg, és azóta hagyománnyá vált. A kezdetben kevesebb diák vállalt szereplést, de mára minden tanuló színpadra lép. A kisebbek tánccal és énekkel készültek, a nagyobbak pedig filmeken keresztül mutatták be élményeiket, így idén is rendkívül színes volt a program. Az igazgató kiemelte, hogy a tehetség nap nagy népszerűségnek örvend a diákok körében, akik minden évben izgatottan készülnek rá. A rendezvény közösségépítő ereje is jelentős, hiszen sok osztály közös produkcióval áll a színpadra. Az új előadások kitalálása minden évben komoly feladat, amelyben a diákok mellett a pedagógusok és a szülők is fontos szerepet játszanak. Mint mondta, a tehetség sokféle formában jelenik meg, és a színpad lehetőséget ad arra, hogy azok a gyerekek is megmutassák magukat, akik ezt a tanórákon kevésbé tudják. A vendégek, köztük nyugdíjas pedagógusok, városvezetők és szülők is szívesen vesznek részt az eseményen, amely az ifjúság közös ünnepe. A 6. osztályos Németh Nadin, aki a Sportolj Békés megye esel légtornász növendéke, azt mondta, hogy ezúttal az iskolába járó légtornász lányokkal közösen készültek. A csapatban első osztályostól a 8-osig több korosztály is szerepelt. A produkciókban karikaelemek, akrobatikus mozdulatok is megjelentek, amelyek látványossá tették az előadást.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösiye Centrum közéleti műsora.
1: A békéscsabai szlovákok építészeti örökségéről, ezen belül is a posztjénes házak helyzetéről beszélgetünk Kiszei Andrással, Békéscsaba szlovák önkormányzatának elnökével, annak apropóján, hogy nemrég egy régi posztjéna került a szlovák tájházba. Többek között szó esett arról, hogy mennyire élhető ma egy ilyen régi ház, esetleg milyen jövőjük lehet.
2: A praktikussági oldalról is nagyon szívesen kérdeznélek, mert én magam sosem éltem ilyen házban. Hogy miért nehéz ezt fenntartani? Vagy megtartani, hogy egy ilyen típusú ház akár anyagilag többet kíván egy családtól? Nehezebb egy ilyet, mint egy mai modern családi házat életben tartani?
3: Hát ezek régi házak, tehát ezek alsó hangon 100 éves épületek. Alap nélkül, sok esetben összkomfort nélkül. Tehát a posztjénás házak nagy része, az egy bizonyos része, az még mindig cserépkályhával fűtött, vagy valamilyen egyedi kialakított rendszerrel, vagy konvektorral fűtött. Tehát ezek elavult épületek. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy
2: családi azért házként ez még működhet. Igen.
3: Ezt hozzá kell nyúlni. Csak az a baj, és én erre akarom rávezetni a csabaiakat, hogy ne úgy nyúljunk hozzá, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntjük. Van például, ugye most a Bartók Béla úton ülünk, és innen nem messze a Damjanics utcában talán, ugye a Damjanics utca melletti utcában, és nem jut eszembe hirtelen az utca neve, de ott van például egy olyan megoldás, hogy egy posztjénás ház állt valamikor. Biztos vagyok benne, ugyanis az új tulajdonosok hát vagy lebontották, vagy teljesen eldózerolták, de kísértetiesen, hasonlatosan úgy építették vissza. Ha felújították, akkor azt újították fel, hogy meghagyták a posztjéna, egy oszlopot legalább meghagyták. Klingertéglával ki van rakva, gyönyörű, szép, tök jó, meg előkert, meg minden. Én ilyen megoldásokra gondolok, de hát ez is egy szélsőséges, hiszen az lenne a legjobb, ha megmaradhatna, ha az elejét meghagynák. Ugye ezek a házak hosszanti elrendezésű, egy ajtó, egy légterű az egész, tehát ajtók választják el nyilván az egyes helységeket, de csak egy bejárat van.
2: Igen.
3: Tehát át kell menni a helységeken. Ez 2025-ben ez egyáltalán nem komfortos. Igen. Tehát az életmódunk az nem ehhez van szokva. Az őseink életmódja, akik többet, vagy erről beszéltünk már, többet tartózkodtak még télvíz idején is a szabadban, mint bent az épületben, az tulajdonképpen csak egy alvó alkalmatosság volt az épület nekik. Manapság ez elképzelhetetlen, amikor többet vagyunk négy fal között, mint a természetben, ez szerintem ez így nincsen jól, de most nem ez a témánk. Tehát nem életszerű ezekben a házakban manapság már a 80-nál fiatalabbaknak élni, hiszen nem volt semmi megelőző élményük ebben a történetben, és beköltözni. Én sem tudnék élni egy ilyen épületben, tehát az nem a mi világunk. Ezen mi már rég

0: Nem tudom, hogy ezek a házak, amiket most azért úgy nagyjából valamennyire észben tartotok, nyilván tartotok, ezek még egyébként lakottak, vagy a nagy részük már sajnos nem?
1: Nyilván nincs exakt adatunk ezzel kapcsolatban, de amikről én tudok, azoknak a nagy része lakott. Vagy azért nem lakott, mert éppen most haltak ki belőle. De forgalomban vannak, tehát nem évek óta üresen álló, omladozó romokról van szó, tehát ezek fűtött, gondolom viszonylagosan karban is tartott, hiszen élnek benne. Nem romokról van szó, nem nulláról kéne kezdeni, nekünk összeállítani a faszerkezetet és építeni valamit belőle. Ezek praktikusan minden napi szinten használt épületek, nagy részt.
0: Mesélsz egy picit arról a történetről, vagy arról a részéről, hogy hogyan használták ezeket a házakat? Én ahogy utána olvastam, például akár ezeken a kerítéseken nagyon sokféle fajta üzenetet is közvetítettek, akár az eladósorban lévő lányokról, és stb. Stb. Vannak ilyen sztorik, amiket lehet még azért tudni?
1: Persze, az eladó sorban lévő lányoknál ott ugye a fal alját, tehát a kerítés mögötti rész, az ablak alatti területet körülbelül 50 centi magasban egy világos kék árnyalatú színnel teli befestették, és az eladó sorban lévő lány az pedig kézzel festett rá nagyrészt rózsákat. Arról beszéltünk, hogy a csabai szlovákok virága az a rózsa, nem a tulipán, az a magyaroké, nekünk rózsánk van, és gyönyörű szép mintákat. Ezek a minták egyébként most elő fognak kerülni majd a kiállítás megnyitónál. Egy-kettőt meg fogunk mutatni belőle. A múzeumban őrzik őket, hál' Istennek, nagyon szép darabokat, papírra lefestett mintákat, de az eredeti készítők festették le azokat is, úgyhogy csodálatos. Ezekből be fogunk mutatni most egy párat. A másik pedig az én egyik személyes kedvencem is, ezt még nagymamám is űzte, hogy fokhagymát kötöttek az oszlopokra sokszor. Hát ezt nyilván nem azért, hogy aki arra jár, az szedjen belőle, hanem de értették az arra járók, hogy miért van ott a fokhagyma, távol tartson rossz szellemeket. Valószínűleg akkor tették ezt, amikor új volt a ház, vagy amikor új jövevény érkezett a házba, gyermekáldáskor, de én hallottam olyan sztorit is, hogy új disznókat vásárolt a gazda, és annyira babonás volt a mamóka, hogy kirakta, hogy távol tartsa a strigát, a boszorkányt, az ártó szellemeket, magyarul óvja a ház népét. Úgyhogy ilyen történetek vannak.

0: És ezeket honnan tudjátok begyűjteni egyébként? Tehát van, aki még ezeket át tudja adni?
1: Nem.
0: Ezeket a sztorikat?
1: Nem. Ritka. Pont most mentem ki reggel a határba, és pont egy néni jött a buszhoz a Dobozi úton, és vele kapcsolatban jutott eszembe, hogy de jó lenne végre leülni vele, hiszen ő még a régi, még az Ancsi Nercsike néni féle szlovák klubba járt, és mindig emlékszem, hogy ő ott volt, és de most már bottal járt. Tehát ilyenkor mindig a lelkiismeret furdallás jön belőlem, hogy mit foglalkozok én itt ilyen könyvírásokkal, meg posztjénákkal, meg mit tudom én mivel, meg ilyen rendezvényel, meg olyan projektekkel, amikor csak ez az egy feladat kéne, hogy fontos legyen most és a következő, reméljük még 5-10 évben, hogy velük leülni és szépen kiszedni belőlük, mert ugye itt egy 80 pluszos generációról van szó, ami 1940 körüli születést feltételez, mondjuk nagymamám 87, igen, úgy. Na most ők akkor születtek, ilyen 1930-tól kezdve születtek. Most a 30-as években azért már a népviseletek már kikoptak. A 30-as években a paraszti kultúra az már úgy, nem azt mondom, hogy visszaszorulóban volt, de úgy egyszerűsödőben, úgy, az is úgy uniformizálódóban volt. Ugye ez kezdődött a férfi viselettel, hogy az egész Alföldön mindenki bőgatyát hordott meg inget. Nem volt benne semmi, nagyon ritka volt a plusz kis huncutság. Egy kalapcsat úgy volt, falunként máshogy volt, tehát hogy azért mindenkinek ment. Azért tudták, hogy ha valahol összefutottak, hogy a környékbeliek felismerték a környező települések lakóit, de ez a 19. század, ez a 20. századra eltűnt. Főleg a férfiak, ugye, ahogy mi emlékszünk az öregekre, hogy fekete hosszú szárú csizma, bőrcsizma nyilván, fekete zakó, nyakig gombolt ing, fekete és fehér, ez a két szín játszott a férfiaknál. Szerintem a férfiak is színesebbek voltak, hál' Istennek. Tavaly egyébként rekonstruáltunk egy 19. századi férfi és női viseletet, tehát egy-egy rend korabeli ruhánk nyilván nem azokból az anyagokból, de megpróbáltuk a lehető legkorhűbben, ezek csak rekonstrukciók, előállítani. Szerintem jól sikerültek, szépek lettek, és a férfi viselet is színes volt régen. Tehát a csabaiak, például a csabai férfiak kék nadrágban jártak. Nem feketében, alapvetően a kék. A csabai nők meg bomlottak egyszerűen a kék színért. Tehát annyira imádták a kéket. Nyilván ez a szláv, a szlovák eredet.
0: A kékfestők után ez nem annyira.
1: A kékfestőt azért szerették. Igen, tehát a kékfestő, azért. Nem a kékfestő a kiinduló pont, a kékfestő az, igen, csak már egy eredménye a kék szeretetének. Most a kékfestő, hogy foglalkoztunk, abban már így pedzegettem ezt a kék témát, de a posztjénás könyvben is előkerül. Nem véletlen, hogy a város főszíne a kék máig. Nem véletlen, hogy ezt választották őseink, a zászlónk színéjúr, ugye rajta a címerrel, és ráadásul a halvány kék, tehát az is a finom árnyalata a történetnek. Mert a csabai szlovák nyelv, ugye azt már említettük, hogy egy 300 éves archaikus nyelv, és olyan szépen rögzítette, hogy miért imádjuk a kéket, mert csabai szlovák nyelven a kékfestő az a svetlík névre hallgat, és a svetlí az világosat jelent. Tehát ami kék, az világos, a világos ugye az a helyes, tehát ahol fény van, ott jóság van, tehát ha jó, szépen akarsz és helyesen akarsz öltözködni, akkor világos, idézőjelben világos ruhákba öltöz, tehát kékbe. Kékkel díszítsd a használati tárgyaidat, az épületedet, tehát ez az alapszín, amire felfestették a lányok a rózsákat, ez kék volt. Ritkább esetben volt szürke, de inkább nagy jellemzően kék volt. A bútorok, sok bútor is kékre volt festve, úgyhogy szerették ezt a színt.
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
3: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

son of the sun.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.